0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lesztem. 107,1 MHz.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol a dal most neked szól, a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.
2: Pourquoi on a tout capté

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a régi idő slágerei.
1: Legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 8:30-tól és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Tartsanak velünk.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Szabadon a rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Közösség,
3: művelődés,
2: oktatás,
3: gazdaság,
2: tudomány,
3: sport.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Ébredjen velünk,
7: hogy ne maradjon le semmiről.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: búcsúzik a nyár. Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kritikus szintre süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt összeült a rendkívüli helyzetek törzse, Zomborban, Kulán és Verbászon pedig már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Bezdánnál elérte a rekord alacsony, mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a gyerdább vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyás a történelmi minimum közelébe került. A helyzet a környező országokban is súlyos. Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spórolásra kérték, valamint Magyarországon és Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból a Duna alacsony vízállása miatt. A Pásztor István Alapítvány igazgató bizottsága július 30-ai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. A közlemény emlékeztet arra, hogy a támogatási program tavaly júliusban indult. Az alapítvány akkor vállalta, hogy az igazgatóbizottság havonta ülésezik és rendszeresen dönt a beérkező kérelmekről. Az elmúlt egy évben összesen 12 ülést tartottak, amelyek során 33 millió 338 ezer dinár, vagyis közel 285 ezer euró támogatást ítéltek meg a rászorulóknak. A támogatási kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség a korábban meghirdetett négy kategóriában. Az alapítvány arra bíztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Szerbiába látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke, akit Alekszandar Vučić szerb államfő fogadott Belgrádban. A világpolitika egyik legbefolyásosabb vezetőjének számító sejk látogatása rendkívül fajsúlyos időszakban valósul meg, hiszen a Közel-Keletet jelenleg is súlyos válság rázza meg, amely közvetlenül érinti az Egyesült Arab Emírségeket is. Alekszandar Vučić hivatalos Instagram oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, különleges megtiszteltetés számára, hogy ismét vendégül láthatja kedves barátját. A szerb elnök kiemelte, hogy minden egyes találkozójuk újabb bizonyítéka a két ország közötti szoros köteléknek, valamint annak az évek során felépített személyes barátságnak, amely a kölcsönös tiszteleten, bizalmon és az együttműködés folyamatos erősítésén alapul. Vučić hozzátette, Szerbia és az emírségek kapcsolata ma már jóval több két állam egyszerű diplomáciai viszonyánál. Ez a partnerség ékes példája annak, hogy az őszinte megbecsülés és a szilárd kapcsolatok révén olyan tartós barátságok építhetők, amelyek évről évre egyre erősebbé válnak. Végül pedig az időjárás. Ma is a napsütéssé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára is, délután pedig 35-37 fokos forróságra van kilátás.
0: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
9: A régió és a világ legfrissebb információi.
10: Itt az SMR-ben.
9: Reklám következik.
11: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Reklámot hallottak.

Szabadkai Magyar Rádió, a régi zenék otthona. A legendák nálunk szólnak.

0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a Gárdi Gábor, műsorunk vendége pedig Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, akivel számos kiemelt témáról beszélünk az elkövetkezőkben. Köszöntöm, elnök úr, a műsorban.
4: Jó reggelt kívánok hallgatóknak, és köszönöm szépen a meghívást.
3: Elnök úr, eléggé aktív a közösségi médiában, mostanában a Prosperitáti Alapítvánnyal kapcsolatban is többször megnyilvánult. Itt beszél többi között a vállalkozók, a nők támogatásáról, a vajdasági termőföldekről és számos más dologról. Miért érezte fontosnak, hogy lényegében sorozat formájában beszéljen a gazdaságfejlesztési programról?
4: Hát úgy láttam, azt gondolom, hogy sokan úgy látták, hogy nagy társadalmi igény volt a Prosperitáti Alapítvány programjának, a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programjának a részleteinek, részleteiről. Én ennek próbáltam eleget tenni, mert ha már beszélünk egy programról, akkor ne kiragadott példákon keresztül próbáljuk meg láttatni az eredményeket, hanem nézzük a teljes képet. Volt bennem egy segítő szándék is, úgy láttam, hogy nem mindenki tud számolni, úgyhogy a teljesen nyilvános adatokat összegeztem, összeadtam, szoroztam, osztottam, és pontos számokról próbáltam beszélni, mert hogy nem négy vagy néhány tucat, hanem 16.074 nyertes projekten keresztül kell nézni a gazdaságfejlesztési programnak az eredményeit. Ez közel 10.000 egyedi, egyéni nyertes pályázóhoz kötődik, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám, és itt már le is számoltunk azzal a mítosszal, hogy kevesek kiváltsága volt ez a program, hogy csak a VMS-hez köthetőek pályázhattak és kaptak támogatást. Azt gondolom, hogy ezek a számok önmagában erről beszélnek. Ha azt nézzük, hogy 6000 termelő alsó hangon kapott támogatást, ez legrosszabb esetben is azt jelenti, hogy körülbelül minden második vajdasági magyar bejegyzett gazdaság fejlődhetett. De hogyha onnan indulunk ki, hogy 70.000 fölötti a vajdasági bejegyzett gazdaságok száma, a magyarok aránya 10%, akkor szinte minden vajdasági magyar gazdaság fejlődhetett. 2.500 vállalkozás tudott fejlődni, és ezeknek a zöme 90% fölött családi, mikro, kis és középvállalkozás. Azt gondolom, hogy erről is beszélni kell. 1300 család kezdett saját otthonban önálló életet. Ez nagyjából 4000 embert érintett, és 900 gyermek születését eredményezte. Ez demográfiai szempontból is azt jelenti, hogy három kisebb települést, vagy egy nagyobb kisváros, nagyobb falut sikerült megmenteni a programnak köszönhetően. És hát, hogyha összeadjuk a támogatásnak a léptékét, mértékét, akkor van, aki lehet, hogy elkeseredett, de a tény az tény, hogy a támogatási források 60%-a az valóban a családokhoz került, szemben azzal az állítással, hogy 90% valamiféle nagy vállalkozókhoz és a kvázi gazdagokhoz kerülne. Ha már így van, számokról így beszélünk, akkor ha 10.000 egyéni pályázó mindenki nagynak és gazdagnak számít vajdaságban, akkor azt gondolom, hogy még kiemeltebb a programnak az eredmény sorozata, de természetesen ez csak egy ilyen költői túlzás a részemről. Az a lényeg, hogy valóban eljutottunk a családokhoz, és hát picit szegmentáltam is, hogy mezőgazdaságban mit sikerült elérni, kik tudtak pályázni, mire tudtak pályázni. Nagyon érdekes, hogy a nők érvényesülését hogyan segítette a program. Itt azt tudjuk mondani, hogy a vállalkozások egynegyede gyakorlatilag hölgyek, női vállalkozások, ők is tudtak fejlődni házvásárlási programmal az anyagi helyzetüket, az ingatlan tulajdonosi jogviszonyukat is megerősítettük, mert minden nő a fiatal házastársak közül tulajdonossá vált kötelezően ebben az ingatlanokban, egyfajta anyagi biztonságot nyújtott számukra. ez a program. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről beszéljünk, akkor, amikor átvilágítás zajlik a program vonatkozásában, mert a jövő is egy fontos kérdés. Közel 1000 vajdasági magyar kérdezi azt, aki pályázott, több mint 150-en saját házvásárlásra, és 763-an saját vállalkozás indítására, hogy mi lesz a program jövője. Objektív mércéken keresztül, objektív tényeken keresztül fontos átnézni, mi történt, és hogy ennek tükrében fontos az, hogy a kormány döntést hozzon a folytatásról. Mi a pályázatot az előző kormány jóváhagyásával írtuk ki, az anyagi források nem kerültek az alapítvány számlájára, és nyilván egy új kormány, kormányváltás az időigényes, van átmeneti időszak, ezzel tisztában vagyunk, de ebben az időszakban kiemelten fontos, hogy mindannyian felelősségteljesen kommunikáljunk a tények mentén, hiszen itt nem valakiknek, egyéneknek a jövőjéről van szó, hanem ezreknek a jövőjéről van szó, és a program önmagában, hogyha belegondolunk, akkor sok-sok vajdasági magyar, összesen 70 000 vajdasági magyar itthon maradását segítette direkt úton, évtizedekkel meghosszabbította a vajdasági magyar jelenlétet itt ebben a régióban, és ez nem túlzás.
3: És hogyha már a gazdaságot említettük, akkor nem kerülhetjük meg, hogy Connect and Grow lesz ismét szeptemberben. Idén nem cápákkal úsznak, ahogy ezt említették is, de olyan nagy halak lesznek ott, mint ha csak egy nevet említek, Geszti Péter. Mire számíthatnak az idei eseményen az emberek?
4: Hát arra, hogy tovább haladunk az üzleti jövőbe vezető úton, arra számíthatnak, hogy újra egy modern, egy aktuális, egy dinamikus rendezvényen vehetnek részt. Kinőtte magát ez a rendezvény, és valóban ilyen presztízs jelen lenni, és aki él és mozog és számít a gazdasági életben, vajdaságban, az ott van. Az elmúlt években már oda jutottunk, hogy közel 350 vajdasági magyar vállalkozó vesz részt, akik értékelik egyrészt a program szervezettségét, másrészt azt a tudás halmazt, amit itt megkaphatnak, harmadrészt pedig a networkingnek a lehetőségét, hiszen itt ismerkedhetnek, üzletelhetnek. Valóban azt gondolom, hogy a negyedik Connect and Grow egy újabb nagy durranás lesz, nagy nevekkel. Figyelünk arra, hogy aktuális témákat dolgozzunk fel. Visszamérünk, követjük, hogy mit igényelnek a résztvevő vállalkozások. Nem lesz meglepő, azt mondom, hogy a mesterséges intelligencia az alapvetően a konferencia középpontjában áll, és itt a természetes intelligencia és a mesterséges intelligencia közötti kölcsönhatás, együttműködés lesz a középpontban, mert az lenne fontos, hogy a mesterséges intelligencia ne váltsa ki, ne pusztán kiváltsa az emberi erőforrást. Ez természetesen nagy monotonitást tűrő feladatoknál nagyon könnyen megtörténik, de ilyenkor egy vállalkozásban energiák szabadulnak fel, idő szabadul fel, humán erőforrás szabadul fel, és ezt az időt, energiát, tapasztalatot, tudást, azt a nagyobb hozzáadott értékű feladatoknak az ellátásába érdemes kanalizálni. Ez lesz az a téma, hogy hogyan az emberi erőforrás kiegészül a mesterséges intelligencia, hogyan járulhat hozzá a vállalkozásoknak a fejlődéshez. Két nap alatt újra tucatnyi előadás és előadó lesz, több száz vállalkozás, connect and chill lehetőség a barátkozásra, újra lehetőséget adunk a bemutatkozásra a résztvevő vállalkozásoknak, és külön hangsúlyt fektetünk a kis vállalkozásokra, akik meg tudnak majd mutatkozni, akik egyébként nem érik el ezeket a vállalkozásokat sem, vagy nehezen. El tudják mondani, hogy milyen szolgáltatások, termékeik vannak, és az elmúlt évek is azt mutatják, hogy tud piacra jutást biztosítani a számukra. Azon túl, hogy egy erős vajdasági karaktere van az egész rendezvénynek, hiszen vajdasági résztvevőkkel töltjük fel, és ehhez ragaszkodunk is. Amíg van vajdasági jelentkező, addig azt gondoljuk, hogy számukra kell ezt fenntartani. De vannak vajdasági előadóink is, vajdasági származású és vajdasági előadók, ezt is értékelik a résztvevők, hiszen azok, akik úgymond egy csónakba neveznek, ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe, azok beszélnek arról, hogy ezt hogyan hidalták át, hogyan oldották meg. Ez is egy sármia ennek a rendezvénynek, úgyhogy nagy izgalommal várjuk. Még van valamennyi hely, mindenkit arra biztatok, hogy biztosítsa a saját helyét. Jegyeket még lehet venni, támogatóvá még lehet válni. Augusztus második felében, vagy szeptemberben már valószínű, hogy hiába csengnek a telefonok, ez az elmúlt évek tapasztalata. Ha betelnek a helyek, sajnos a vigadót nem tudjuk a falát kirúgni és még hozzáépíteni, tehát a helyek korlátozottak.
3: És sokaknak azért is szimpatikus az esemény, mert valóban olyan sikeres emberek, akik már elértek nem is akármit a szakmájukban, őszintén beszélnek arról, hogy hogyan jutottak el oda.
4: Ez így van, megosztják a tapasztalatot, és erre épül az egész vajdasági magyar vállalkozói közösség, akik a gazdaságfejlesztési program előtt nem ismerték egymást, nem üzleteltek, azok a programnak köszönhetően megosztották egymással a pályázási, projekt megvalósítási tapasztalatokat kezdetben. Közben megismerték egymást, és rájöttek, hogy nézd, nekem nem kell 500 kilométert utaznom, vagy onnan utaztatnom nyersanyagot, félkészterméket, vagy nem onnan kell a partnert megtalálnom, hanem itt van a szomszédban, a szomszéd településen, csak nem tudtam róla. Ebből alakult a közösség. Az első soft program, hiszen a betonba, vasba beruházás, tehát az épületek és az eszközöknek bevaló beruházás mellett legalább ennyire fontos a tudásba való beruházás. Elindítottuk a mentorprogramunkat, ahol a nagyobb tapasztaltabb vállalkozók segítették a kis vállalkozásokat. Nagyon szép fejlődések valósultak meg a tanácsadásnak, a mentorálásnak köszönhetően. Úgyhogy erre jött rá maga a konferencia ötlete, ugyanígy a tudás iránti vágy. Tehát kell mondjam, hogy nem a 6.-7. vonalból küldenek munkavállalókat a cégek, hanem ott vannak a tulajdonosok, ott vannak az igazgatók, ott vannak a legfontosabb embereik, akik alapvetően a vállalkozás épül, hiszen piacképes, aktuális tudást tudnak megszerezni, és ezt a két napot valóban erre szánják. Beírják a naptárba, ilyenkor nincsenek otthon meetingek, nincsenek üzleti találkozók, ilyenkor mindenki a festőszépségű palicsol van, és a konferenciának, a közösségnek szánja az idejét, de valójában magára szánja ezt az időt, mert olyan tudás birtokába kerül, olyan tapasztalat birtokába kerül, amit egész évben és a jövőben tud kamatoztatni.
3: Egy másik témára is át kell térnünk, ugyanis a napokban bizalmat kapott a kormány a parlamentben. Mindennek ellenére Alekszandr Vucsics államfő többször is beszélt arról, hogy 2-3 vagy több hónapon belül választások lesznek az országban. A VMS már, ahogy mi is beszámoltunk róla, fel is állította a csapatát. Hogyan készülnek, mert voksolás az több szinten lesz, gondolok itt parlamenti és köztársasági elnökiről, és nem beszélve arról, hogy nemzeti tanácsi választások is esedékesek.
4: Ez pontosan így van. Nemzeti tanácsi választások augusztus 20 és november vége között esedékesek. Bármikor lesznek, készen állunk rá. Parlamenti választások lesznek ősszel, ez már egészen bizonyos, és ezt követően majd elnök választás, és erre is készen állunk. Mondom ezt azért, mert gyakorlatilag számolgattam mindig magamban, hogy 10 év, vagy 12 év, de gyakorlatilag egy állandó fordulatszámon pörgünk, mintha folyamatosan kampány lenne. Fremond Árpád, amikor még a kampány sűrűjében volt, mondta mindig, hogy a választás követő első napon, hétfőn indul a következő kampány. Hát így is éltünk. Dolgozunk, és beszámolunk róla. Ért is most bennünket kritika, hogy túl sok posztunk van a Facebookon. Hát arról számolunk be, amit elvégeztünk projektekről, most éppen a polgármester asszonnyal, a Zentán a déli ipari övezet útját néztük meg, hiszen elkészült, megnéztük az emlékkutat, ami hamarosan a helyére kerül, és sorolhatnám. Ha ez nem lenne, akkor azt mondanánk, hogy nem csinálunk semmit, és ha azt mondanánk, hogy de mégis, akkor azt mondanánk, nem tudnak róla. Azt gondolom, hogy folyamatosan erről be kell számolni, úgyhogy emiatt is kondícióban vagyunk, vagy gyakorlatilag egy állandó kampányban. A másik pedig az alapszervezetekben járva, az emberekkel beszélgetve azt tudom mondani, hogy ha kírják a választást, akkor napok alatt össze tudjuk gyűjteni az aláírásokat, megvannak a jelöltjeink, jó embereink vannak. El tudunk számolni azzal, amit eddig csináltunk, és van programunk, amire a közösség támogatását kérjük. Így volt az elmúlt 30 évben, és rendre megkaptuk a közösség döntő többségének a támogatását. Amilyen választásra sor kerül, mi azon részt veszünk. Egyedül, önálló, magyar lista pártként. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hiszen a vajdasági magyar közösség politikai erejét azt itt Vajdaságban, Szerbiában kovácsolják. Az érdekérvényesítő képesség az azon múlik, hogy a belgrádi parlamentben vannak-e képviselők, van-e kormányzati szerepvállalás, együttműködés, tartományi kormányban akkor tudunk a fejlesztésekről tárgyalni, hogyha kormányzati szerepet vállalunk, hogyha parlamentben erős frakciónk van, és nagyon fontos, látjuk azt, hogy mi a különbség, hogyha polgármesterünk van egy önkormányzatban, vagy hogyha be tudnak kopogni szorványban az emberek az önkormányzatokba, és ügyeket tudnak intézni, az mit jelent? Ez a vajdasági magyar közösség ereje, erre kell nagyon vigyáznunk.
3: Ugye említette az embereket, említette a szórványt, számtalan közösségi eseményen vesz részt. Ugye nem juthat el az ember mindenhová, de mit tapasztal a terepen az ilyen eseményeken?
4: Én egyedül nem juthatok el, vagy elnök úr, a ketten sem juthatunk el, de a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai ott vannak a terepen, és ott vannak a rendezvények, ott vannak az emberek között. Ezek a közösségi rendezvények meg sokszorozódnak a nyári időszakban, fesztiváloktól a falunapokon át mindenféle rendezvények. Azt kell mondjam, hogy azt lehet látni, hogy a vajdasági magyar közösség él és élni akar. Egy-egy ilyen falunapon egy picit a helyére kerül mindenki, akik átmenetileg külföldön élnek, azok hazalátogatnak. Régi osztálytársak, barátok, családtagok találkoznak, fő a bográsban valami, tudják az emberek, hogy hol kell többet időzni, sport, néptánc, valódi közösségi élmények és események, és azt láthatjuk, ezt Magyar Csernyén is láttam, hogy az a fontos, hogy hányan gondolják azt, hogy érdemes egy településért dolgozni. Nem az elsődlegesen fontos, hogy hányan élnek egy településen, hányan dolgoznak egy településért. Hányan tekintenek arra, hogy mi az, amit fel lehet építeni szemben azzal, ami esetleg az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt elveszett. Hiszen minden közösségünket, ha megnézzük, értek tragédiák, Bács Fekete egy mári napi szaladás, Illés nap vonatkozásában a három évi katasztrófa helyzet Temerinben, ennek köszönhetően megfogadták, hogy Illés napon soha többé nem dolgoznak, és templomba mennek, és Illés proféta támogatását kérik a közösségben, Aszály, Jószágvész és Vihar után. De nem az a fontos, hogy mi mindenem ment keresztül egy közösség, hanem hogy hogyan tudott újra és újra talpra állni. Ma is vannak kihívások, lehet azt nézni, hogy mi nincs, vagy lehet azt nézni, hogy mi lehetne másként, de a legfontosabb, hogy azt nézzük, és azt lássuk, hogy mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy jobb legyen, hogy más legyen, hogy projektek valósuljanak meg, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni. Ezen dolgozunk.
3: Juhász Bálintnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Ernök úr, még egyszer köszönjük szépen, és további sikeres munkát.
4: Köszönöm szépen.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Fokhagyma Fesztivál és Falunap a Ludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpal állót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, szép napot kívánok mindenkinek a hónap utolsó napján, pénteken, és hát július 31-én boldog névnapot kívánok innen a stúdióból minden Oscar, Ilona és Helén nevű hallgatónak, valamint a születésnaposoknak is örömteli napot, jó egészséget kívánok. Nos, egy csésze kávé mellé tökéletes választás lehet rádiónk hullámhossza, hiszen minden, ami érinti önöket, arról bizony beszámolunk. Többek között szó lesz arról, hogy 20 éves a Dunatáj Egyesülés civil ernyő szervezet, amelynek keretében működik a Zombori Szórványközpont is, a szervezet alapításáról, fejlődés történetéről és jelenlegi tevékenységéről is hallhatnak egy összeállítást. Továbbá itt a hétvége előttünk vasárnap piknik hangulat várja az érdeklődőket a Palicsi Férfi Strandon. Az esemény részleteit majd Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója mondja el. És ez még nem minden, hiszen az állandó hallgatóink tudják, hogy a Mozaik után ma, mivel péntek van, így mérlegrovatunk nem maradhat el. Egy borász mesél arról, hogyan épített fel a semmiből egy családi borászatot, és miért fontos számára a tudás, valamint a hagyományok továbbadása. Egy rövid részlet már a következő órában is hallható lesz, így mindenképp tartsanak velünk. Különben kezemben tartom a mai magyar szót. Röviden olvassunk bele, nézzük, mi látható a címoldalon. Ahogy már itt a rádióban is beszámoltunk, itt az újságban is már le van írva, hogy omlás veszély a zentai városházán, és hát veszélyben a vízállás, történelmi mélypont a Duna szintje. Lapozzunk is hát tovább. Kitekintő rovatban a napokban leáll a paksi atomerőmű, erről tudnak részletesebben olvasni a harmadik oldalon. És hát tovább lapozom, újabb haladék jöhet a NISZ számára, egy kis belpolitika, gazdaság rovatban erről tudnak részletesebben tájékozódni. Illetve hát a művelődés oktatás rovatban pedig két vajdasági díjazott, Ótos Andrást és Molnár Edvárd díjazott lett a 9. brassai sajtófotó pályázaton. Tovább lapozom, és hát látjuk azt is, hogy Szabadka rovatban pedig áramszünet miatt akadozott a vízellátás Szabadkán. Ez van részletesebben az újságban leírva. Illetve 9 napos ünnepségre készül Zenta, Tiszavidék. Miről van szó? Kiderül az újságban. De tovább lapozom, és a 13. oldalon pedig már a minden, ami sport, arról tudnak részletesebben, bővebben olvasni. Úgyhogy minden kép, akit érdekelnek az imént elhangzott témák sokasságai, keressék fel a legközelebbi lapárust, és vásárolják meg az újságot, és amennyiben pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, üzenetük a műsorhoz, bátran írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Szuzanna, műszaki munkatárs Nagy Viktor, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják. Kellemes rádiózást kívánok!

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, július 31-én. 80 éves korában elhunyt Tomislav Jankovic, Szabadka, Jovannenátszár téri lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Séta erdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. 81 éves esztendős korában meghalt Kurunci Piroska, Szabadka, Szervó Mihály utcai lakos. Temetése ma 13 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Reklám következik.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kritikus szintre süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt összeült a rendkívüli helyzetek törzse, Zomborban, Kulán és Verbászon pedig már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Bezdánnál elérte a rekord alacsony, mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a Gyerdáp vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyás a történelmi minimum közelébe került. A helyzet a környező országokban is súlyos. Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spórolásra kérték, valamint Magyarországon és Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból a Duna alacsony vízállása miatt. A Pásztor István Alapítvány igazgató bizottsága július 30-ai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. A közlemény emlékeztet arra, hogy a támogatási program tavaly júliusban indult. Az alapítvány akkor vállalta, hogy az igazgatóbizottság havonta ülésezik és rendszeresen dönt a beérkező kérelmekről. Az elmúlt egy évben összesen 12 ülést tartottak, amelyek során 33 millió 338 ezer dinár, vagyis közel 285 ezer euró támogatást ítéltek meg a rászorulóknak. A támogatási kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség a korábban meghirdetett 4 kategóriában. Az alapítvány arra bíztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Szerbiába látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke, akit Alekszandar Vučić szerb államfő fogadott Belgrádban. A világpolitika egyik legbefolyásosabb vezetőinek számító sejk látogatása rendkívül fajsúlyos időszakban valósul meg, hiszen a Közel-Keletet jelenleg is súlyos válság rázza meg, amely közvetlenül érinti az Egyesült Arab Emírségeket is. Alekszandar Vučić hivatalos Instagram oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, különleges megtiszteltetés számára, hogy ismét vendégül láthatja kedves barátját. A szerb elnök kiemelte, hogy minden egyes találkozójuk újabb bizonyítéka a két ország közötti szoros köteléknek, valamint annak az évek során felépített személyes barátságnak, amely a kölcsönös tiszteleten, bizalmon és az együttműködés folyamatos erősítésén alapul. Vučić hozzátette, Szerbia és az emírségek kapcsolata ma már jóval több két állam egyszerű diplomáciai viszonyánál. Ez a partnerség ékes példája annak, hogy az őszinte megbecsülés és a szilárd kapcsolatok révén olyan tartós barátságok építhetők, amelyek évről évre egyre erősebbé válnak. Végül pedig az időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára is, délután pedig 35-37 fokos forróságra van kilátás.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mihászhoz visszük a híreket.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
6: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A nyári asszály nem csak a mezőgazdaságot, hanem a gazdálkodást és a bácskai vadállomány vízellátását is súlyosan érinti. Vajdaság számos pontján kiszáradt tavak és folyómedrek jelzik a vízhiányt, pedig eleve kevés természetes vízforrás található a térségben. Topolyán a tó még mindig kedvező élőhely a vadak számára, Bácskosútfalván pedig egy új fenntartható megoldással segítik az állatok vízellátását. Halász Zoltán riportja következik.
4: Bár a topolyai Betyárvölgy vízszintje az elmúlt években jelentősen csökkent, a tó továbbra is fontos vízforrás a vadon élő állatok számára. A kialakult szigetek több madárfajnak is biztonságos költőhelyet biztosítanak. Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára a mesterséges itatók fenntartásának fontosságára is felhívja a figyelmet.
5: Viszont a víz az nélkülözhetetlen számukra is, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy itatóhelyek fenntartása az mindenféleképp nagyon fontos, és még ami nagyon fontos a az elhelyezkedéséből kifolyólag, de a vízcsere, tehát az igyekezni kell azért, hogy néhány naposnál legyen idősebb víz, mert tehát ezekben nagy melegekben az nyilván nagyon gyorsan egy posvánnyá válik, ami nem megfelelő ivóvizet biztosít az állatok számára, úgy a nagyobbaknak, mint a kisebbeknek, és természetesen, hogyha ilyen jó újtatóhelyek vannak, az nyilván nem csak a vadászatú vadfajok számára fontos és jelentős hely, oda jár nyilván akkor egy sor madárfaj is.
4: A tartós szárazság miatt a Bácskosútfalvi Fácán Vadász Egyesület egy fenntartható itatókút kialakításával segíti a vadon élő állatok vízellátását. A kutak szivattyúit napelemek működtetik, így folyamatos a vízellátás. A jövőben további itatókat alakítanának ki, és fák ültetésével árnyékot is biztosítanának. Nemes Károly, a Bácskosútfalvi Fácán Vadász Egyesület titkára.
6: Érezhetően a talajvíz nagyon lecsökkent, felszínvizeink egyébként nincsenek, és akkor hát az első ötlet az volt, hogy úgy kellene ezt megoldani, hogy kutakat furattunk, és akkor autóval, utánfutóval vittünk ki kompresszort, levegőt pumpáltunk bele, az kinyomta a vizet, és akkor ilyen betonmedencékben ezt tároltuk. Ezt hetente meg kellett ismételni, és jelentős anyagi vonzata volt neki. És akkor az elnökünk jó voltából, aki Magyarországon látott egy ilyen megoldást, mi is kialakítottunk most 6 kutat furattunk, és napelemet szereltünk fel, napelem működteti 3 fázisú vízpumpákat, és a vízpumpa pumpája a vizet a mögöttünk látható kis tóba.
4: A kutak létrehozását azért tartották kiemelten fontosnak, mert az elmúlt években megfeleződött az őzállomány. Az aszály következtében eltűntek a kapitális bakok, a 2024-es rendkívüli szárazságban pedig sok őzgida sem élte túl. Kuruc Árpád, a Bácskosútfalvi Fácán Vadász Egyesület tagja.
7: Hogyha mondjuk télen van egy nagy hó vagy nagy fagy, akkor ugye muszáj etetni, de viszont a nyári hónapok sokkal tovább tartanak. Tehát ezek a kritikus nyári aszályok, amikor megszűnik reggel a harmat, az utak mentén elszáradnak a fűfélék, nincsenek lédús ételek az állatok számára, ezek szerintem sokkal kritikusabbak, mint a téli hónapok.
4: Kuruc Árpád elmondta, hogy a vaditatók működését a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem felügyeletében tudományosan is vizsgálják. A cél, hogy a tapasztalatok alapján más aszály sújtotta területeken is alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: A hozzáértők szerint és a gyakorlati eredmények alapján is a családi borászat a tudás átadása, a szülőföld szeretete és az apáról fiúra szálló értékek rendszere. Az ilyen pincészetekben a munka hivatás, ahol a tradíció és a minőség számít. A generációs tudás továbbadása annyit jelent, hogy a tapasztalatok és titkok a következő generációhoz vándorolnak. Azoknak kerül a birtokukba, akik személyes elkötelezettséggel viseltetnek a szőlő és a bor iránt, mély tiszteletet tanúsítva. Ehhez pedig szorosan hozzátartozik a helyi értékek gazdagsága és különlegessége, ami a táj jellegzetességeit hordozza, de közösségi hagyományokat is híven őrzi. Mindenről a magyar csernyei Szilágyi László beszél, akinek talán sokkal nehezebb a dolga, mert a családban ő az első borász. Aki kérdez, Szabó Hangya Teréz.
4: Annak ellenére, hogy nem rendelkeznek nagy családi hagyományokkal, a magyar csernyei Szilágyi László bátran belevágott a tevékenységbe, és Palicson egyedül képviselte az egész bánsági régió borászatát.
5: Egy fiatal borászatról van szó, mely 4 éve alakult, szőlészetünk néhány évvel korábban, jelen pillanatban 2 hektáron szőlészkedünk. Tradícióra mondhatjuk nyugodtan, hogy mi vagyunk az első generációs borászok, tehát mi nem tudunk avval dicsekedni, hogy hanyadik generációsak vagyunk, majd csak a mi utódaink fogják ezt elmondani, reméljük. Viszont ismerettségnek köszönhetően, szakmának is köszönhetően olyan borász kollégáink vannak, akik arra segítettek hozzá, hogy több évet, akár több 10 évet is előre tudjunk lépni, és olyan fortélyokat osztottak meg velünk önzetlenül, amelyek hozzásegítettek, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagyot fejlődjünk. A mi régiónkban kevés borászat van, nem is tipikus, ugye szőlő és borász régió, viszont, amint említettem, 100 éve is bort készítettek ezen a területen, és nem is tipikus bánáti talajról, kötött talajról van szó, hanem egy ilyen kötöttebb talaj, homok talajjal keverve, amit a szőlő nagyon szeret, és hát ennek köszönhetően magas minőségű borokat tudunk készíteni, amely ugye a versenyek, a borkóstolók, a borversenyeken, akár nemzetközi bírák által is elismert eredményt kaptak.
6: Mit gondoltak magáról a barátok, a szomszédok, mikor meghallották, hogy maga komolyan borászattal szeretne foglalkozni, anélkül, hogy örökölt volna valamit az édesapjától, vagy a nagyapjától, vagy a nagybácsitól, valamilyen tudást, illetve azt mondják, hogy szeretni kell a borászatot, másképp nincs jó íze a bornak.
5: Igen, a borászat sűrűn oda szoktuk hasonlítani, mint a főzés. Tehát ha el is mondjuk, hogy kell a kinti bográcsost megfőzni, ugye akinek nincs hozzá affinitása vagy érzése, az nem tudja azt megtanulni. Tehát egy érzés kell hozzá, elsősorban szeretni kell, másrésztből pedig az éveket is nagyon jól kell értékelni, hogy tudjuk, hogy egyes borokat milyen technológiával, hol kell leállni, hol kell hosszabban tartani a bogyón tartást a borra, stb. Viszont mi lassan kezdtük ezt, és nagyon gyors léptekkel indultunk bele, úgyhogy a szomszédoknak, barátoknak nem is volt ideje talán, hogy kritizáljanak bennünket, és elejétől kezdve szakemberek tanácsadásával is, és a mi hozzáértésünkkel, ugye utána tanulásunkkal mondhatjuk nyugodtan, hogy az elejétől minőséges borokat próbáltunk készíteni, hogy minél gyorsabban, minél többen megismerjenek bennünket, és hogy senki ne csalódjon a minőségben, és ezáltal ennek köszönhetően minden borászatnak természetesen nagyobb lépteket tud előre adni, és ezáltal ugye...
6: Ez a 4 év alatt volt rá példa, hogy ki kellett önteni a bort?
5: Hála Istennek nem volt ilyen példa. Hűtéssel készítjük a borokat, ami nagyban hozzásegít, hogy a borokat ne kelljen ugye kiönteni. Sok borász kollégánk, mikor indultunk, ezt javasolta, hogy tehát a hűtést, a fermentáció során ugye a kontrollált fermentációt, és utána természetesen a borok megőrzésére nagyon fontos a hűtés, főleg a fehér boroknál. Ők kiöntöttek nagyon nagy mennyiségeket, mi már nekünk elmondták, hogy ezt hogy kell csinálni, és köszönhetően nekik is természetesen olyan borokat készítettünk, amelyet hál' Istennek nem kellett kiönteni.
6: Milyen fajta szőlőket ültettek, és azokból milyen borokat tudnak készíteni?
5: Fehér bor, szőlő, mivel hogy a fehér borok most talán a legpopulárisabbak, ugye nálunk is ugyanúgy, mint a világon, a vörösbor egy kicsit hanyatlóban van a fogyasztása. Fehér bor, szőlőből olasz rizlinget és tamjanikát ültettünk. A tamjanika egy nagyon érdekes és populáris fajta, egy muskotályos borszülőről van szó, mely nagyon hasonlít a sárga muskotája, viszont egy külön klón, és gondolom, hogy mi vagyunk a északabbra, akik a Tamjanikát valójában ültették Vajdaság területén. Tovább egy olasz rizlinget ültettünk. Az olasz rizlingben az az előny, hogy egy karlócai klont ültettünk el, az SK54-est, amely itt lett kiszelektálva Karlócán. Olasz rizlinge mindenkinek van, mi viszont hoz akartunk adni egy vajdaságit, valamit, ami a mi borászatunkban is jelen lesz, úgyhogy ezt az SK54-es klont ültettük el, amelynek vannak sajátosságai, mint más aromája van, egy kicsit ugye ellenállóbb, bőtermű, stb. A vörösborszőlőből kékfrankosunk van, viszont a kékfrankosból csak is és kizárólag rozét készítünk. Nagyon populáris a rozéborunk, és nagyon jó eredményt ért el. Ő lett a kategóriában az első a Feketicsi borversenyen, és nagy aranyérmes bor lett. Vörösborszőlőből pedig egy házasítást, Cabernet Sauvignon Merlot készítünk. A vörösborszőlőnél és a vörösbornál az a specifikus, hogy meg kell feleljen az év a szőlőnek, ugye, hogy egy nagy bort lehessen belőle készíteni, de az elmúlt két évben mondhatom nyugodtan, hogy igenis megfelelt az év a vörösborszőlőnek, és kiváló minőséget értünk el.
6: Meddig tudnak előre gondolkodni? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy hát meg lehet-e élni a borászatból, illetve hogy hogyan szeretnék bővíteni, fejleszteni, talán még rétegesebbé tenni a kínálatukat.
5: Nagyon fontos egy vízió, mint minden szakmánál, minden privát szakmánál, vagy akár minden olyan szakmánál, amit az ember szívesen űz, vagy elkezde csinálni, hogy a végére talán minél fontosabban meghatározunk, hogy mit akarunk elérni. És azfelé induljuk, fejlesszük a saját üzemünket, ezáltal ugye a borászatot is. Nagyon fontos a borászatnál, hogy tudjuk, meddig akarunk elérni, milyen kapacitásig, mivel az objektumok, ugye a tartályok, mindet össze kellene hangolni a majdani mennyiséggel. Tehát lehet természetesen fejlődni, és nagyobb gépeket vásárolni, utána akár présről van szó, ugye, akár pumpákról, viszont a tartályokkal már lassan egy víziója kell, hogy legyen az embernek. Mint minden szakmában nagyon nehéz az értékesítés, ma már nem úgy működik a piac, hogy oda jönnek házhoz, és akkor eladunk 10-20-30 ezer liter bort. Nagyon sokat hozzá kell tenni ahhoz, hogy a borunkat el tudjuk adni, ennek az alapja mindenféleképp a minőség, másrésztből kell egy kis akarat is hozzá, kell egy kis rátermettség is, ugye, hogy hol jelenünk meg, kinek adjuk el a bort, és természetesen is küzdelem is a konkurenciával, ami mindig jó jön, hogy a mi borunk legyen ugye az első.
6: Ki maguknál a piáros, a felesége?
5: A reklámot közösen szoktuk általában készíteni, de általában én szoktam valójában a reklám részét, tehát a marketing is a reklám részét, mivel hogy egy másik szakmából kiindulok, amit űzök, tehát eladással foglalkozunk ezáltal, ugye már mondhatom nyugodtan, hogy a vérben van az eladás is, tehát van hozzáérzésünk.
6: És még csak annyit, az Egyesület mennyire segíti az előrehaladást, a tanulást, mert úgy tudom, hogy rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, tudnak nagy tudású szakmabeli tudósokkal akár találkozni és tanulni tőlük.
5: Nagyon fontos az Egyesületnek a működése, már több ízben előadást is tartottunk, amely nagyon-nagyon hasznos volt, tehát erős előadáson vettünk részt, továbbá professzionális borkóstoló is volt, amely szintén hozzásegített, hogy jobban tudjuk talán értékelni és meghatározni a saját borainknak a helyét, mikor ugye elkészítjük, és eminens szomelierek és borszakértők jöttek Magyarországról, akik ugye egy kurzuson vittek keresztül bennünket, természetesen végén vizsgázás is volt, és borbírói vizsgát is tettünk. Ez egy nagyon hasznos kurzus volt. Az Egyesület, mint mondjuk a vajdasági magyar borászoknak a úgymond az ernyő szervezet, egy nagyon fontos egyesület, mivel az ilyen helyeken közös erővel, ugye közös organizációval, közös úgymond ismerettséggel jelenünk meg. Meg szoktuk beszélni, hogy fognak történni a dolgok. Mindenkinek megvan a saját bora, a saját elképzelése, és ezáltal jobb eredményt tudunk elérni. Pályázatokat is, akár a hazaiakat, akár ugye a magyarországi prosperitáti pályázatot is használjuk, tehát ezáltal is a borászat, tehát ez mint az Egyesület is hozzásegített sokat, viszont természetesen mi önerőből is nagyon sokat pályáztunk, és nagyon sokat hozzásegített, hogy talán egy nagy lépést tegyünk előre, mivel mindig a kezdetleges investíció az, ami a startban a legfontosabb, tehát még nincs meg a tőke, amivel induljunk, és itt a gépeket mondhatom nyugodtan, hogy 10-20 ezer eurós tételekről beszélünk, amit egy kezdő vállalkozónak azért nem könnyű kiboxolni.
6: A saját és a családja jövőjét a borászatban látja?
5: Jelenleg még egy ötvözés van, ugye egy munkahely és a borászat között, de egy olyan víziunk van, hogy a az elkövetkező 10-15 évben azért egy önálló útra hálljunk majd a borászattal, akár kibővítve egy borkóstoló a turisztikai részleggel, de az a víziónk, hogy igenis, ebből fogunk megélni.
6: Sok sikert kívánok!
3: A borászatról, illetve a gasztronómiai tevékenységről részletesebben is hallhatnak a mai mérlegben a 14 órai hír összefoglalót követően.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Így igaz, ez a Mozaik. Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van. Hát folytatódik a kánikula, ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, sőt a klímakutatók szerint a nyár legmelegebb időszaka áll előttünk. A következő napokban is 37-40 fok közötti értékekre van kilátás, ezért az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben. Egész Szerbiában nagyon magas az UV-sugárzás, erre figyelmeztetnek a szakértők, és hát felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk ezeken a forró napokon. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban csak indokolt esetben tartózkodjunk a szabadban, és ha napra megyünk, rendszeresen használjunk magas fényvédő faktorú naptejet. Javasolt a hűvös, klimatizált helyiségekben tartózkodni, fogyasszunk sok vizet, és fordítsunk figyelmet az öltözködésre is. Érdemes világos, színű, természetes anyagból készült ruházatot viselni, de ajánlott a kalap vagy a sapka viselése is. Továbbá 9 óra 47 perc van, közlekedési információval is szeretnék szolgálni önöknek, ugyanis Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosságot, hogy megváltozik a forgalmi rend a Majsai út, a Jován Mikitj és a Jován Cvíty utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése miatt. Az építkezés első szakaszában a Jován Mikitj utca egyik fele a Tölgy utca kereszteződésétől teljesen le lesz zárva a forgalom előtt, azzal, hogy az arra közlekedők le tudnak térni a Jován Cvíty utcába. Na már most, a Jován Mikitj utca másik ágán, a Koszovó utcával alkotott kereszteződéstől nem lehet majd közlekedni a munkálatok ideje alatt, a Majsai úton a forgalom irányítása pedig jelzőlámpás forgalomszabályozással, a járművek változó irányú áthaladásának biztosításával történik, de a Jován Mikitj utcába nem lehet majd letérni. Fontos, hogy az építkezés első fázisában a munkálatok, tehát a mai naptól egészen szeptember 26-áig folynak majd. Érdemes erre figyelni, és hát mi itt a műsorban most a második órát zárjuk, maradjanak velünk, a folytatásban hamarosan hírek, utána pedig a Mozaikban, a legjobb slágerek társaságában minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte csütörtökön a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása. Elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amelyen a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezték. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. Folytatódik a kánikula, a következő napokban is 37-40 fok közötti értékekre van kilátás, ezért az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben. Egész Szerbiában nagyon magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Augusztus első felében is napos, forró és csapadékmentes idő lesz, a hőmérő helyenként elérheti akkor is a 40 Celsius fokot. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, a városokban trópusi éjszakákra kell számítani. A minimum hőmérséklet 20-24 Celsius fok között alakul, csapadék és némi lehűlés csak augusztus második felében várható. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte, a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint. Egy súlyos daganatos betegséggel küzdő zentai származású lány támogatására kérje a segítőkész embereket, vállalatokat, alapítványokat és szervezeteket a Vajdasági Baráti Egyesület. A VBE tagjai 720 ezer forintot, vagyis több mint 1800 eurót adományoztak a 22 éves Tamás Borbála gyógyítására, de további támogatásra van szükség, az idő pedig sürget. Borbála a legidősebb testvér egy 4 gyermekes családban. A lány orvosai szerint a betegség olyan szakaszba érkezett, amelynek további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenteni, amelynek költsége 100 ezer euró. A család ennek az összegnek a felét, 50 ezer eurót előteremtette, a fennmaradó részt gyűjtésekből igyekeznek pótolni. Még nagyjából 13 ezer euró hiányzik, az idő azonban olyannyira sürget, hogy a kezelés finanszírozásához szükséges összeg előteremtése, erre július 31-ig van lehetőség. A segítségnyújtás részleteit megtalálják a pannonrtv.com oldalon.
3: Időjárás.
4: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint, ahogy már hallhatták, a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
5: terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a Prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

Máté! Szívedre vetted? Hát, mert eddig viccelni se lehet!

0: Ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Így igaz, itt minden terítékre kerül, folytatódik a Mozaik, mégpedig közlekedési információval érkezem. Szabadkán ma kezdték el építeni a körforgalmat a Majsai útnál, így megváltozott a forgalmi rend azon a részen, tehát pontosan a Majsai út, a Jován Mikics és a Jován Cvijics utcák kereszteződésében. Az építkezés első szakaszában a Jován Mikics utca egyik fele a Tölgy utca kereszteződésétől teljesen le lesz zárva a forgalom előtt, azzal, hogy az arra közlekedők le tudnak térni a Jován Cvijics utcába, valamint a Jován Mikics utca másik ágán a Koszovó utcával alkotott kereszteződéstől nem lehet majd közlekedni a munkálatok ideje alatt. A Majsai úton a forgalom irányítása jelzőlámpás forgalomszabályozással, a járművek váltakozó irányú áthaladásának biztosításával történik, de a Jován Mikics utcába nem lehet majd letérni. Az építkezés első fázisában a munkálatok a mai naptól egészen szeptember 26-áig folynak majd. És ami még fontos, az az, hogy ideiglenesen változik az autóbuszok útvonala is, mégpedig a 3-as és a 13-as autóbuszjáratok útvonala, tehát a Bajai út a Kisbajmok felől a Maghetes irányába a 3-as és a 13-as autóbuszok a Pátria szálloda a korábbi balról kanyarodás helyett egyenesen halad majd a Jován Mikics utcán. Ezt követően az alábbi útvonalon közlekednek, tehát balra a Jován Mikics utcába, jobbra a Tesla utcába, balra a Partizán bázisok utcába, a körforgalomig az 51-es hadosztály utcai kereszteződésnél, majd a körforgalomban az első kijáratot használva visszatérnek a Maghetes felé vezető megszokott útvonalra. Tehát az ellenkező irányban is a járatok ugyanezen az alternatív útvonalon közlekednek majd, és ami pedig a nem működő autóbusz megállókat illeti, ezek a következőek, tehát a Jadrán, a Szakrendelő, a Skrob, a Majsai úti általános iskola és a Kolar. Használható autóbusz megállók pedig az Újközségháza, a Rádió Szabadka, a Radnóti Miklós és a Tesla telep a körforgalomnál. A módosított útvonal többi érintett autóbusz megállója továbbra is használható, és kérik az utasokat, hogy az utazásuk során a módosított útvonalat és az ideiglenes autóbusz megállókat használják. Most pedig zenélünk tovább, Tina Turner következik itt a Mozaikban.

0: Bizony. Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma.
8: A
1: Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
10: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Folytatjuk a mozaikot, 10 óra 41 a pontos idő, és egy közérdekű információval érkezem, hiszen karbantartási munkálatok miatt a mai napon szünetel az áramszolgáltatás több település utcájában is. Nézzük a részleteket. Kelebián a Csávoly határ felőli részen, valamint a Csávoly 190-től egészen 208-ig egész és a környező területeken egészen 12 óráig nincs áram. De Topolya községben, Kispesten, a Svetityevo melletti kis falucska teljes területén 10 óra 30-tól már nincs áram, egészen 11 óra 15-ig. Bővebb információkat olvashatnak a Pannoner TV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, és esetleg lemaradtak, akkor keressék fel Facebook oldalunkat is, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így hát van mód a pótlásra. Zenéljünk most tovább, jön a Queen!

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Gyorsan telik az idő a jó zenék társaságában, szerintem ezzel a hallgatók is egyeznek. Na de itt vagyunk hétvége előtt, péntek van, ilyenkor azért torlódás alakulhat ki a határátkelőkön. Nézzük, mi a helyzet. Nos, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, nem túl jó hírem van, torlódás alakult ki, mégpedig Királyhalom, Ásotthalomnál legalább 2 óra hosszát kell várakoznia az autósofőröknek, de hasonló a helyzet a Horgos 1, Horgos 2, azaz a kis és a nagy határon is, az autópálya és a közúti határátkelő helyeken is minimum 1 óra hosszát kell várni, mégpedig hasonló a helyzet még Gyála és Tiszaszigetnél is, úgyhogy mindenképp türelmet és kitartást kívánok, ami pedig a másik oldalt illeti, tehát akik Röszkéről utaznak Horgos felé, mégpedig a közúti átkelő helynél, hát bizony ott 2,5-3 óra a várakozási idő a legfrissebb információk szerint, de Tompa Kelebián is hasonló a helyzet, ott legalább 1 órát kell várni mindenképp. Vezessenek óvatosan, körültekintően, és a határon pedig mindenképp türelmet kívánok a várakozóknak. Tartsanak velünk hát itt a rádióban, következő órában kiderül, hogy hogyan sportoljunk biztonságosan és hatékonyan a nyári melegben. Kókai Mónika kolléganőnk érkezik a stúdióba, akivel előre a témáról beszélgetünk. Hamarosan hírek, utána pedig folytatjuk a műsort. Tartsanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte csütörtökön a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása. Elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amelyen a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezték. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. Folytatódik a kánikula, a következő napokban is 37-40 fok közötti értékekre van kilátás, ezért az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben. Egész Szerbiában nagyon magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Augusztus első felében is napos, forró és csapadékmentes idő lesz, a hőmérő helyenként elérheti akkor is a 40 Celsius fokot. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, a városokban trópusi éjszakákra kell számítani. A minimum hőmérséklet 20-24 Celsius fok között alakul, csapadék és némi lehűlés csak augusztus második felében várható. 70 ezer vajdasági magyar itthon maradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte, a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint. Egy súlyos daganatos betegséggel küzdő zentai származású lány támogatására kérje a segítőkész embereket, vállalatokat, alapítványokat és szervezeteket a Vajdasági Baráti Egyesület. A VBE tagjai 720 ezer forintot, vagyis több mint 1800 eurót adományoztak a 22 éves Tamás Borbála gyógyítására, de további támogatásra van szükség, az idő pedig sürget. Borbála a legidősebb testvér egy 4 gyermekes családban. A lány orvosai szerint a betegség olyan szakaszba érkezett, amelynek további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenteni, amelynek költsége 100 ezer euró. A család ennek az összegnek a felét, 50 ezer eurót előteremtette, a fennmaradó részt gyűjtésekből igyekeznek pótolni. Még nagyjából 13 ezer euró hiányzik, az idő azonban olyannyira sürget, hogy a kezelés finanszírozásához szükséges összeg előteremtése, erre július 31-ig van lehetőség. A segítségnyújtás részleteit megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint, ahogy már hallhatták, a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
1: Hírek
4: és azok háttere.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Hogyan sportoljunk biztonságosan és hatékonyan a nyári melegben? Nyáron a forróság és az intenzív napsütés komoly kihívást jelenthet, de a rendszeres testmozgás ilyenkor is elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez. Stúdió vendégem Kókai Mónika kolléganőnk, aki aktívan sportol, és megosztja velünk a legfontosabb tanácsokat és tippeket arra vonatkozóan, hogy hogyan időzítsük a sportolást, milyen gyakorlatokat végezzünk, és milyen óvintézkedéseket tegyünk meg annak érdekében, hogy biztonságosabban és egészségesen sportolhassunk a nyári hónapokban is. Szia Mónika, köszöntelek itt nálunk!
4: Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, szia Panna!
3: Egy nagyon általános kérdéssel kezdünk. Miért fontos a testmozgás nyáron is?
4: Ahogy te is mondtad, a beköszönőben az egészségünk megőrzése érdekében, tehát teljesen mindegy, hogy milyen évszak van, hideg van vagy meleg van, aki szeretne egészséges lenni, annak fontos a testmozgás, természetesen az egészséges táplálkozás mellett is. De ha egészségesen táplálkozunk, akkor a sportot sem hagyhatjuk ki, akkor sem, ha meleg van.
3: Mikor a legideálisabb sportolni a nyári melegben, tehát befolyásolja a napszak a testmozgás hatékonyságát vagy a biztonságot?
4: Abszolút, tehát a déli órákban semmiképpen sem. Én azt javaslom, és én magam is a reggeli órákat szoktam választani. Na de, sokan vannak olyanok, akik kis estig dolgoznak esetleg, vagy családi elfoglaltságuk van, és nehezükre esik, tehát nem tudják átállítani a biológiai órájukat tulajdonképpen, vagy az időbeosztásukat arra, hogy fel tudjanak korán ébredni. A korán az azt jelenti, hogy 5 órakor kellene felébredni, ezt tapasztalatból mondom, mert már 6 órakor meleg van, és jön fel a nap, és nehéz megindulni. Tehát aki nem tudja ezt megtenni, annak azt tudom javasolni, hogy vagy válassza az esti órákat, ha megteheti, vagy ha az sem, akkor esetleg a jól hűtött edzőteremben ott lehet akár kerékpározni, és lehet a futópadon is futni, súlyokat emelni, és bármit lehet csinálni, de mozogni azt mindenképpen jó lenne, még hogyha zárt térben tesszük is. Amikor pedig leesik a hőmérséklet, ugye, hogy van rá példa a nyári hónapok folyamán is egy-két napig, akkor mindenképpen használjuk ki azt az időt arra, hogy akár sétálunk, akár kerékpározzunk, de ne olyan intenzitású gyakorlatokat végezzünk, amihez nincs hozzászokva a szervezetünk.
3: Hogyan tudjuk motiválni magunkat így a nyári sportolásra? Tehát milyen lehetőségek vannak? Gondolok itt például a kültéri sportokra.
4: Hát nehezen, ugye amikor meleg van, akkor valahogy úgy lelassulunk, olyan szeretnénk magunkat úgy beásni a nedves homokba és ott maradni. Nehezen tudjuk motiválni, mert melegünk van, akkor tudjuk, hogy a szívverésünk is lelassul, a vérnyomásunk is leesik, az erek kitágulnak, tehát minden nehezünkre esik, több folyadékot kell fogyasztanunk olyankor, arra is rá kell, hogy vegyük a szervezetet, ugye ha nem szoktuk meg, hogy sok folyadékot fogyasszunk, erre is át kell állítanunk a szervezetet, tehát tudatosan kell magunkat rávenni arra, hogy elkezdjünk sportolni, vagy hogy egyáltalán sportoljunk. Sokan ilyenkor azt mondják, hogy jó, akkor sétálok, tökéletes választás a séta, vagy nem autóval mennek, hanem kerékpárral, az még jobb választás, hogyha nem elektromos kerékpárról beszélünk természetesen, mert ez is egy mozgás. Vagy a liftet használják, a lépcsőt, mozogtál. Már is mozogtál, és már is jobban érzed magad. Tehát ilyen apró lépésekkel, apró kis változtatásokkal tulajdonképpen tudod magad motiválni.
3: Igen, mindig van alternatív megoldás.
4: Így van. Mindig van B-terv, ahogy szoktuk mondani.
3: Vannak-e olyan sportágak, amelyeket kerülni kell a nyáron?
4: Hát mondjuk a futást a déli órákban igen, tehát abszolút a nagyobb intenzitású mozgásformákat azt nem lenne rossz kerülni, de egyébként a futás is, ahogy az imént is beszéltük, hogy a reggeli vagy az esti órákban végezhető abszolút. Én saját magam, amikor mondjuk a Palicsi úton ott szoktam futni általában, és ott is járok el többször, amikor a déli órákban látok futókat, akkor úgy átszalad rajta rajtam a hideg, az borzasztó, mert én még a reggeli órákban is sapkával, tehát mici sapkát teszek a fejemre, napszemüveg, vizet viszek magammal, és úgy futok, és rövidebb távakat annál, mint amit egyébként szoktam, mert nyár van, ugye, hát ezzel együtt kell tudni élni, és aztán tudjuk azt már, hogy szeptemberben, amikor már lehűl a levegő, akkor vissza tudunk térni fokozatosan arra az intenzitásra, azokra a távokra, azokra a mozgásformákra, amelyeket egész éven át megszoktunk művelni. Tehát a déli órákban, ha látok futót, és akkor azt mondják, hogy igen, mert hogy az én szervezetem ehhez már hozzászokott, mert szoktattam hozzá a szervezetemet. Lehet, hogy a te szervezeted erre nem reagál, mert fiatal vagy, mert valamilyen szinten hozzászoktál a meleghez, de előbb-utóbb valamilyen visszajelzést fogsz kapni azért, hogy túlterhelted, hogy túlvállaltad magad, és olyan időszakban futottál, amikor az nem sportra van kitalálva.
3: Nagyon sok mozgásforma van, nagyon sokféleképpen tudjuk megmozgatni a testünket. Te milyen típusú edzéseket ajánlsz különböző korosztályoknak, akár fiatal, akár idősebb korosztálynak?
4: Hát, hogyha a nyári hónapokra gondolunk, akkor itt az időseknek és a fiataloknak is inkább a lassabb mozgásformákat ajánljuk. Gondolok itt a pilatesre, vagy a jogára, vagy akár egy otthoni edzésre, saját testsúlyos edzésre. A nyári hónapokban a fiataloknak ajánlanám akár a HIIT edzéseket is, ugye az ilyen különféle intenzitású edzések, de azt is csak mondjuk a délelőtti vagy az esti órákban, még akkor sem, ha bent végzed ezeket a mozgásformákat, akkor sem nem tudod annyira lehűteni a lakást, hogy jól érezd magad egy ilyen magas intenzitású mozgás folyamán. Tehát abszolút rendben van, hogy egy nyújtógyakorlatot csinálsz, jógázol, pilateszezel, vagy akár elmész egy edzőterembe, és akkor a szoba kerékpáron tekersz, ez abszolút rendben van. Tehát inkább egy picit vegyünk vissza nyári hónapokban.
3: Ahogy így beszélgetünk, az jutott eszembe, hogy nyáron akár még úszni is el lehet járni, tehát az is egy jó mozgásforma lehet.
4: Így van, az úszás az abszolút, de hát sokan az úszást az természetesnek veszik, és nem látják mozgásformának a nyári hónapokban, ugye, mert van, aki egész éven át jár úszni, és akkor hát nyáron is úszok, az úgy természetes.
3: Milyen elővigyázatossági lépéseket kell tenni a nyári sportolás során? Gondolok itt arra, hogy hogyan öltözzünk, mennyi vizet fogyasszunk, ásványi anyagpótlás, tulajdonképpen mi legyen az edzőtáskánkban?
4: Mindenképpen a vizet, akár a tiszta vizet, ha fogyasszuk, az már nagyon jó, mert hogy ugye a nyári hónapokban intenzív edzések folyamán, akármilyen edzés folyamán többet izzadunk. Ugye melegünk van, izzadunk, és ezt a folyadékot valamilyen szinten pótolni kell. Az sem rossz ötlet, hogyha ezekben a hónapokban egy picit sósabban eszünk, tehát mert sok sót kiizzadunk, sok sót veszít a szervezet, tehát ne féljünk attól, hogy sósabban táplálkozunk, még akkor sem, ha ezt korábban nem így csináltuk, mondjuk én abszolút kerülöm a sót, de ilyenkor próbálok egy picit több sót bevinni, mert tudom, hogy ki fogom izzadni, és aztán rosszabb lesz a szervezetemnek, hogyha hiányzik a só. Tehát mindenképpen a sót azt pótolni kell, sok folyadékot kell fogyasztani, kerüljük az ilyen cukros, édes folyadékokat, különféle italokra gondolok, ugye üdítő italokra, amiben sok a cukor, és ha csak lehet, akkor ne bubis vizet igyunk, hanem sima ásványvizet fogyasszunk, és vannak különféle izotóniás italok is, akár azokból is fogyaszthatunk, habár én azt azért nem szeretem, mert azokban is van hozzáadott cukor, és nem igazán jó megoldás, azokat mondjuk ilyen hosszabb versenyek folyamán szokták fogyasztani. Aztán, hogy ne együnk sokat, de viszont legyen energiánk a mozgásra, a napi teendőinkre, akár banánnal is kezdhetjük a napot, vagy a reggeli mellé beiktathatjuk a banánt, az jó, el fog bennünket telíteni, és akkor, ahogy mondtam, a folyadékot, a nedvességet a szervezetbe pótoljuk, mert hogy kiizzadjuk. Tehát ez mindenképpen legyen. Aztán nagyon fontos lenne a D-vitamint is pótolni, és itt sokan talán felkapják a fejüket, hát de igen, kint vagyok a napon. Tehát annyi D-vitamint nem tudsz a napból beszívni, de a D-vitaminra szüksége van a szervezetednek, ugyanúgy, ahogy a C-vitaminra is, és ilyenkor kell feltölteni a szervezetünket a téli hónapokra, hogy aztán az immunrendszerünk reagáljon rá, és ne betegedjünk le. Tehát ez is mindenképpen legyen nálunk. Tehát is nagyjából meg is vagyunk akkor, ami a sportáskát illeti.
3: Egy nagyon motiváló személyiség vagy, Móni, és az jut eszembe, hogy te mi az, amit leginkább szeretsz a sportolásban?
4: Hát azt szeretem, hogy egyrészt egészségesnek érzem magam, fitnek érzem magam, abszolút van energiám a mindennapi teendőimre, és néha saját magamat is meglepem, hogy mennyi mindent meg tudok csinálni, mennyi energiám van, azáltal ugye, hogy mozgok, és folyamatosan fitten tartom a szervezetemet. És ami még nagyon jó, hogy nem mellesleg, nem csak a fitség a fontos, hanem a szép alak, vagy a forma, amit a sporttal szintén meg tudsz tartani, vagy meg tudsz szerezni.
3: Így a beszélgetésünk végén te milyen tanácsot adnál azoknak, akik még nem igazán kezdtek el sportolni, de lenne rá hajlandóságuk, de még úgy érzik, hogy hát talán nem lennék elég kitartó, most még nem állok rá készen, de szeretnék, meg olyan jó lenne. Hogyan kezdjenek bele a sportolásba?
4: Pont ma volt egy ilyen tapasztalatom, az egyik kolléga azt mondta, hogy igen, szeretnék mozogni, de hát meleg van, igen, most meleg van, aztán hideg lesz, aztán nem érek rá, aztán nem tudom mi lesz, és mindig fogsz tudni találni egy kifogást. Az a lényeg, hogy te eldöntsd, hogy te akarsz sportolni, és következetesen kitarts, és legalább hetente háromszor legyen egy időbeosztásod, egy olyan időbeosztásod, amiben ez a heti három mozgás belefér. Tehát legyen egy óra futás, egy óra kerékpár, egy óra akármi, de minden héten legalább 3 órát szállj magadra, és akkor meg fogja szokni a szervezetet, hogy mozogsz, meg fogja szokni a szervezetet, hogy az egészségre törekszel, és hogyha megvan ez a heti háromszor, ez a mozgásformád, akkor jobban fogod érezni magad.
3: Kis lépésekben érdemes kezdeni.
4: Így van.
3: Kókai Mónikának én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hallgatók nevében is a tanácsokat. Minden jót kívánok, és további jó sportolást!
4: Köszönöm a meghívást!

0: Ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fokot mérünk. Rendkívüli a hőség, a perzselő napsütésé a főszerep. A legmelegebb órákban ne tartózkodjunk a napon, igyunk sok vizet és gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről is. Gyorsan telik az idő, most már búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradó lesz Agárdi Gábor szerkesztésében, majd a folytatásban érkezem árfolyammal, még több közérdekű információval, és természetesen a jó zenék ritmust adnak a nap hátra lévő részének. Majd a műsor utolsó órájában is maradjanak rádiónk hullámhosszán, egy hétvégi esemény kerül terítékre, a Palicsi Piknik. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója érkezik a stúdióba. Emellett ne feledjék el azt sem, hogyha van bármilyen információjuk, üzenetük, hozzászólásuk a műsorhoz, írjanak bátran SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Mi most zenélünk tovább, következik a 80-as, 90-es évek népszerű osztrák énekese, Falco.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásoknak.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor, a híradó témáiból. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában. A szerb kormány folyamatosan felügyeli a helyzetet, és megpróbálnak hatékonyan reagálni a kialakult eseményekre. A nyári asszály nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vadgazdálkodást és a bácskai vadállomány vízellátását is súlyosan érinti. Az erős vajdasági magyar érdekképviselet fontosságáról is beszélt a Szabadkai Magyar Rádióban Juhász Bálint, a tartományi képviselő az elnöke. Jönnek a részletek. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a bezdáni szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már leállt. A gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkotrásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása, elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amely a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezte. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. A nyári asszály nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vadgazdálkodást és a bácskai vadállomány vízellátását is súlyosan érinti. Vajdaság számos pontján kiszáradt tavak és folyómedrek jelzik a vízhiányt, pedig eleve kevés természetes vízforrás található a térségben. Topolyán a tó még mindig kedvező élőhely a vadak számára, Bácskosútfalván pedig új, fenntartható megoldással segítik az állatok vízellátását, Halász Zoltán riportja.
2: Bár a topolyai Betyárvölgy vízszintje az elmúlt években jelentősen csökkent, a tó továbbra is fontos vízforrás a vadon élő állatok számára. A kialakult szigetek több madárfajnak is biztonságos költőhelyet biztosítanak. Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára a mesterséges itatók fenntartásának fontosságára is felhívja a figyelmet.
3: Viszont a víz az nélkülözhetetlen számukra is, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy itatóhelyek fenntartása az mindenféleképp nagyon fontos, és még ami nagyon fontos, a hely elhelyezkedéséből kifolyólag, de a vízcsere, tehát az igyekezni kell azért, hogy néhány naposnál legyen idősebb víz, mert hát ezekben nagy melegekben az nyilván nagyon gyorsan egy posvánnyá válik, ami nem megfelelő ivóvizet biztosít az állatok számára, úgy a nagyobbaknak, mint a kisebbeknek, és természetesen, hogyha ilyen jó itatóhelyek vannak, az nyilván nem csak a vadászatú vadfajok számára fontos és jelentős hely, oda jár nyilván akkor egy sor madárfa is.
2: A tartós szárazság miatt a Bácskosútfalvi Fácán Vadász Egyesület egy fenntartható itatókút kialakításával segíti a vadon élő állatok vízellátását. A kutak szivattyúit napelemek működtetik, így folyamatos a vízellátás. A jövőben további itatókat alakítanának ki, és fák ültetésével árnyékot is biztosítanának. Nemes Károly, a Bácskosútfalvi Fácán Vadász Egyesület titkára.
4: Érezhetően a talajvíz nagyon lecsökkent, felszínvizeink egyébként nincsenek, és akkor hát az első ötlet az volt, hogy úgy kellene ezt megoldani, hogy kutakat furattunk, és akkor autóval, utánfutóval vittünk ki kompresszort, levegőt pumpáltunk bele, az kinyomta a vizet, és akkor ilyen betonmedencékben ezt tároltuk. Ezt hetente meg kellett ismételni, és jelentős anyagi vonzata volt neki. És akkor az elnökünk jó voltából, aki Magyarországon látott egy ilyen megoldást, mi is kialakítottunk most 6 kutat fúrattunk, és napelemet szereltünk fel, napelem működteti három fázisú vízpumpákat, és a vízpumpa pumpája a vizet a mögöttünk látható kis tóba.
2: A kutak létrehozását azért tartották kiemelten fontosnak, mert az elmúlt években megfeleződött az őzállomány. Az aszály következtében eltűntek a kapitális bakok, a 2024-es rendkívüli szárazságban pedig sok őzgida sem élte túl. Kuruc Árpád, a Bácskosudfalvi Fálcán Vadász Egyesület tagja.
0: Hogyha mondjuk télen van egy nagy hó vagy nagy fagy, akkor ugye muszáj etetni, de viszont a nyári hónapok sokkal tovább tartanak. Tehát ezek a kritikus nyári aszályok, amikor megszűnik reggel a harmat, az utak mentén elszáradnak a fűfélék, nincsenek lédús ételek az állatok számára, ezek szerintem sokkal kritikusabbak, mint a téli hónapok.
2: Kuruc Árpád elmondta, hogy a vaditatók működését a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem felügyeletében tudományosan is vizsgálják. A cél, hogy a tapasztalatok alapján más aszálysújtotta területeken is alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki.
1: A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödéséről, politikai érdekképviseletéről és a közösség élet fontosságáról beszélt Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában. A tartományi képviselőház elnöke szerint a közösség erejének megőrzéséhez elengedhetetlen a tartományi és a köztársasági szintű erős politikai érdekképviselet. Vágó Krisztina a mikrofonnál.
5: 70 ezer vajdasági magyar itthon maradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke kifejtette. A számok is bizonyítják, hogy mindez nem kevesek kiváltsága.
6: Nem 4 vagy néhány tucat, hanem 16.074 nyertes projekten keresztül kell nézni a gazdaságfejlesztési programnak az eredményeit. Ez közel 10.000 egyedi, egyéni nyertes pályázóhoz kötődik, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám, és itt már le is számoltunk azzal a mítosszal, hogy kevesek kiváltsága volt ez a program, hogy csak a VMS-hez köthetőek pályázhattak és kaptak támogatást. Azt gondolom, hogy ezek a számok önmagában erről beszélnek.
5: A politikus kifejtette, hogy kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösségnek legyen tartományi és köztársasági szintű érdekképviselete. Juhász Bálint szerint ugyanis kizárólag így lehet sikeresen képviselni a vajdasági magyarság érdekeit és megvalósítani a közösség számára fontos projekteket.
6: A vajdasági magyar közösség politikai erejét azt itt Vajdaságban, Szerbiában kovácsolják. Az érdekérvényesítő képesség az azon múlik, hogy a belgrádi parlamentben vannak-e képviselők, van-e kormányzati szerepvállalás, együttműködés. Tartományi kormányban akkor tudunk a fejlesztésekről tárgyalni, hogyha kormányzati szerepet vállalunk, hogyha parlamentben erős frakciónk van, és nagyon fontos, látjuk azt, hogy mi a különbség, hogyha polgármesterünk van egy önkormányzatban, vagy hogyha be tudnak kopogni szórványban az emberek az önkormányzatokba, és ügyeket tudnak intézni, az mit jelent? Ez a vajdasági magyar közösség ereje, erre kell nagyon vigyáznunk.
5: A nyári közösségi eseményekről szólva a tartományi képviselőház elnöke kifejtette, hogy a sok népes rendezvény is
6: vajdasági magyar közösség ereje, erre kell nagyon vigyáznunk.

0: Palicsi emlékúton. Folyamatosan megújul a magyar kanizsai strand területe, jönnek a részletek. Továbbra is panaszkodnak a szabadkai szennyvíztisztító környékén élők a közelben található állati hulladék lerakó miatt, ahol a kellemetlen szag egyre elviselhetetlenebbé válik. A helyzetet súlyosbítja, hogy sokan a kijelölt terület mellé szabálytalanul helyezik el az elhullott állatok tetemeit. Loboda Árpád a mikrofonnál.
1: A környék lakóinak életminőségét jelentősen rontja a folyamatos bűz. Elmondásuk szerint a szag az esti órákban a legintenzívebb, a nyári kánikula pedig tovább súlyosbította a helyzetet. A lakók szerint ilyenkor már a szellőztetésről is le kell mondaniuk, és a kertben tartózkodni vagy dolgozni is szinte elviselhetetlen. Majoronics Sándor.
2: Nagyon-nagyon érzik, és sokan panaszkodnak, hogy már a vonatokban is, nem úgy a kocsikban, hanem a vonatban is érződik a szag, mikor megy el. Az a nagy hőség, rettentő. Az, hogy még érződik, hanem biztos, hogy fertőzés is lehet. És állandóan nem törődik vele senki.
1: A teleptől néhány száz méterre élők is rendszeresen panaszkodnak, mivel a szél gyakran az ő udvaraikba is eljuttatja a kellemetlen szagokat. Többen attól is tartanak, hogy a szabadban bomló állattetemek egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Aggodalmukat fokozza, hogy a területen jellemzően nagy testű haszonállatok tetemei bomlanak. Náda Kálmár.
3: Gromlika az a životi,
1: ne? Ez egy állati temető. Van ott egy nagy gödör, ahová tetemeket kellene dobni, de az emberek olyanok, amilyenek. Nem a gödörbe dobják, hanem mellé. Ez már jó ideje így megy, össze-vissza dobálják. Már nem is kell nagy meleg ahhoz, hogy érezni lehessen a szagot. Szerintem, amikor fúj a szél, ezt a bűzt a város felé is viszi, ami veszélyes. Most is sertéspest is van. Ez megfelelő alkalom arra, hogy hozzánk is átterjedjen. A környékbeliek több alkalommal próbáltak panaszt tenni az illetékeseknél, de egyelőre nem történt előrelépés az ügyben. Elmondásuk szerint időről időre munkagépekkel betemetik az állattetemeket, ez azonban nem oldja meg a problémát, hiszen főként az éjszakai és reggeli órákban érezhető bűz továbbra is megmarad.
0: Balázs Zita riportja után folytatjuk a híradót. Végéhez közelednek a felújítási munkálatok a Palicsi emlékúton. A fürdőváros egyik szecessziós dísze az elmúlt évtizedeket lényegi felújítás nélkül alkalmi toldozással, foldozással vészelt át. Ilyen rendkívül rossz állapotban vette át a munkát a restaurátori csapat. A szakszerű bontástól az elemek tisztításán és pótlásán átjutottak el odáig, hogy már csak az aprólékos befejező munkálatok és az összeszerelés van hátra. Biacsi Karolinát és munkatársait szorítja az idő, ugyanis másik kiemelt jelentőségű vállalásuk a Doroszlói Szentkút 165 éves Mária szobrának teljes körű restaurálása, amelynek nagy boldogasszony napjáig el kell készülnie. Loboda Árpád riportja.
4: A Palicsi emlékkutat 1912-ben adták át, ahogy neve is mondja, emlékként arra a dicsőséges időre, amikor megálmodták és megvalósították a szabadkai városházát, valamint a Palicsi nagypark szecessziós épület együttesét is. Az idők folyamán eredeti helyéről eltávolították, majd a 80-as években visszahelyezték, nagyobb felújítási munkálatokat 1995-ben végeztek el, mai követelmények szerint szakszerűtlenül. Ezt az állapotot kell Biacsi Karolina okleveles kőszobrász restaurátor művésznek és csapatának kijavítani, és az emlékkutat restaurálni eredeti formájában. A szakemberek a szükséges bontás után eltávolították a szennyeződéseket, a szivárgásból származó vastag vízkőréteget és a toldott-foldott vízvezeték csöveket is. A minap sikeresen rögzítették a kút tetején található nagyméretű kővázát is, amely már balesetveszélyes volt.
5: Tegnap visszacsapoltuk, visszaragasztottuk, kifugáztuk, úgyhogy most már biztonságos, és hát ugye most már érkezünk lassacskán a véghajrába, összeraktuk a felső medence elemeket, most a napokban az alsó medence elemeket is összeillesszük, és ezután következik tulajdonképpen a maga a medencének a rétegrendje, a vízszigetelés, vízvezeték kialakítás, kerülnek vissza az oszlopok, illetve az Antal műhelyből a frissen patinázott vízköpő elemek is visszakerülnek lassan a jövő hétvége felé, remélem.
4: A A restaurátor alapvető feladata a kutatás, Karolina levéltári adatok alapján az eredeti 1912-es magyar nyelvű kőtáblák szövegét állítja vissza a későbbi évtizedekben rávésett több nyelvű helyett. A munka befejeztével az eredeti Kosztolányi idézet, Bíró Károly méltatás

0: és a palicsi tó történetéről szóló szöveg áll majd ismét az emlékkúton. Nagy boldogasszony napjára készülnek lázasan nem csak Doroszlón, hanem Biacsi Karolina szabadkai műhelyében is. Ezen szerény falak között születik újjá a doroszlói kegyhely 165 éves Mária szobra. Mindenki számára világos volt, hogy a másfél évszázados szobor rossz állapotban lehet, de csak átvétel után derült ki ennek valós mértéke. Gondos kezek az évek során jó szándékból többször átfestették. A vizsgálatok során kiderült egyes részein 33-35 esetenként különböző színű réteg is van. A viszonylag puha kőből készült alkotás számos eleme az idők során sérült, ezek pótlása van jelenleg még folyamatban.
1: Most látunk egy ilyen festék nélkülit, ahol ugye már a szilárdítást követően és a egyéb dolgok, mozgó rétegek eltávolítása után most kiegészítjük a kőanyagot, amely egy ásványi kőanyag, csak ugye zsákokban kapható, és ez egy ilyen formálható anyag, majd amikor ez félkötésben van, akkor ezeket természetesen plasztikailag olyanra igazítjuk, amilyen volt eredetileg az ujja, itt hiányoznak a koronáról, gömbök, itt hiányoznak kisebb-nagyobb részek, a Kis Jézusnak például a feje rosszul volt visszarögzítve.
0: Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya Doroszlón méltó viseletben pompázik majd augusztus közepétől. Fején 24 karátos arannyal borított bíborkoronával, bíborruhában, aranyszegélyes kék lepellel kerül vissza méltó helyére. Az időjárási viszontagságoktól egy vízlepergető réteg és a doroszlóiak ajándéka egy baldahin védi majd.
2: Magyar Kanizsa önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a tiszaparti strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét. Parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatást nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. Bós Fiola riportja.
3: A tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunalac kommunali szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vízének minőségére. Pálfi Ervin a Kommunalac kommunali szolgáltató közvállalat igazgatója.
4: Vízgépészet folyamatos felügyeletét követjük. A víz vegyi paramétereit folyamatosan követjük, de ez mellett még a közegészségügyi intézet is mintavételezést vesz a medence vizeiből, és ennek az eredménye minden alkalommal megtekinthető a medence bejáratánál a pénztárnál.
3: A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. Fejszámmel Róbert, Magyar Kanizsa község polgármestere.
5: Én úgy gondolom, hogy mindezek a fejlesztések, amik az elmúlt 10 évben megvalósultak, ezeket természetesen, ha összegileg nézzük, akkor úgy lehet tekinteni, mint egy hatalmas nagy kiadás, hiszen 3 hónapos szezonra költünk nagyjából 3,5 millió dinárt minden évben, de hát mindahogy felsoroltam, Tisza ármenti területen vagyunk. Igaz, hogy a Tisza már hosszú évek óta nem árad ki, ettől függetlenül folyni folyik, még szerencsére van benne víz, úgyhogy ilyen értelemben nekünk minden évben hozzá kell raknunk ahhoz, hogy a minőséget meg tudjuk tartani.
3: A jövőbeli tervek közt szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek.
2: A pontos idő 12 óra 19 perc, iradót hallottak.
6: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 36,5 fokot mérnek, az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen leülni a levegő, 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
7: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
8: 107,1 MHz.
6: Reklám következik.
9: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonater Mál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a hét napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letsrebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs.
16: Reklámot hallottak.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: A hónap utolsó napján, azaz július 31-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 39 para. 100 forint 32 dinár 38 para. A svájci frank 126 dinár 32 para, az angol font 137 dinár 14 para, az amerikai dollár pedig 102 dinár 1 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Így igaz, ez a Mozaik, és most elsősorban a sofőrökhöz szeretnék szólni, hiszen Szabadkáról, aki utazik Zsednik, azaz Nagyfény felé, hát mindenképp óvatosan vezessen és körültekintően, hiszen rendőri ellenőrzésre lehet számítani, de természetesen ne csak akkor vezessünk óvatosan, ha rendőrt látunk, hanem mindig, és tartsuk be a közlekedési szabályokat. Különben elérkeztünk a Mozaik azon szakasz, amikor a Pannoner TV mai műsorát ismertetem önökkel, ha kíváncsiak arra, hogy mi várható ma a televízióban délután, figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szerbül, 17 órától pedig Pannon gazda, benne pedig a következő témák, tovább romlik a kapás növények állapota az asszály miatt, ígéretes gyümölcs szezon Vajdaságban és tyúkfarm családi gazdagság Torontálvásárhelyen. 17 óra 30 perctől megszokott időben híradó, majd pedig forog a kamera 18 óra után, vajdasági magyar diákok 56-os filmjeit tudják megtekinteni a műsorban. 19 óra 25 perctől kalamár is, utána pedig, ha lemaradtak volna a Pannon gazdáról, akkor ezt be tudják pótolni, és megszokott időben 20 órától ismét híradó lesz látható a TV képernyőjén. 20 óra 40-től zenezóna, a Pannon Televízió zenei műsora, majd Jazz Night és forog a kamera, végül pedig híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. Ami pedig a Szabadkai Magyar Rádió műsorát illeti, most 13 órakor hírekkel érkezik Agárdi Gábor, majd a műsor utolsó órájában is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Egy hétvégi esemény kerül terítékre, a Palicsi Piknik. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója érkezik a stúdióba, és a rendezvényről beszélgetünk. De most zenéljünk tovább, az Emberek Együttes következik.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
3: Bár

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: A retro slágerek. Itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor, következnek a hírek. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Bezdáni szivattyú állomás, ami Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már leállt. A Gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vízei közvállalat sürgős mederkotrásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása, elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amelyen a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezték. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel, a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. 70 ezer vajdasági magyar itthon maradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselő az elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte, a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt a vajdasági magyar közösség él és élni akar. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a Szarajevói Bíróság azt 31 éves lengyel férfit, akit Bosznia-Hercegovina déli részén található Medjugorjei Mária kegyhely megrongálásával gyanúsítanak. Bartolomej Krakowiak Vladimirt kedden vették őrizetbe néhány órával azt követően, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el a zarándok helyen. Az ügyészség szerint a gyanúsított sértő feliratokkal rongálta meg a jelenések dombján álló Mária szobrot, majd felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. A szobor arcát és kezeit fekete festékkel kente be, a talapzatára pedig azt írta, szoknyás ördög, amennyiben bűnösnek találják, akár 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Az ügyészség közlése szerint a férfi 2 hónappal ezelőtt érkezett Bosznia-Hercegovinába, és tettét előre eltervezte.
4: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen leülni a levegő. A legmelegebb időszakok augusztus 5-e és 8-a között várhatóak.
6: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Régió Rádió hallgatóit is, illetve az adásban technikus váltás is történt. Nagy Viktor után a keverőpultnál mostantól Sóti Tamás ül. Na de előttünk a hétvége, nyáron eseményekből nincs hiány. Vasárnap piknik hangulat várja az érdeklődőket a palicsi férfi strandon. A stúdióban már itt van velem Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója, akivel a rendezvény részleteiről beszélgetek. Még adáson kívül megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így hát Mirella, üdvözöllek itt nálunk.
4: Üdvözlök mindenkit.
3: Tavaly rendeztétek meg először a palicsi pikniket. Milyen visszajelzéseket kaptatok a látogatóktól? Mennyien voltak? Hogyan zajlott a tavalyi esemény?
4: Igen, tavaly szerveztük meg első alkalommal. Az volt az ötlet, hogy Palics minden arcát bemutassuk, többek között a férfi strandot is, és hát egy pikniket szerveztünk, és hát számunkra se is meglepetés volt, hogy nagyon sokan eljöttek, nagyon nagy népszerűségnek örvendett, ezért idén is megrendezése kerül a piknik, augusztus 2-án, most vasárnap a férfi strandon Palicson, délután 4 órától, és hát ugye a tavalyi évhez képest bővítettünk a programkínálatunkon, és kicsit a helyszínt is kibővítettük, mert tavaly csak a férfi strand egyik felében volt a rendezvény, most meg kiterjesztettük az egészre. Nagyon sok gyerekprogrammal készülünk, a gyerekeket légvár, várja csillámtetoválás, velünk lesz a Tinker Labs, különféle kísérletekkel, kreatív foglalkozásokkal, gyerekfoglalkozások is lesz. Lesznek. Velünk lesz a Spárták foci klubok, különféle focis ügyességi játékokat szerveznek gyerekeknek, és egy kis meglepetés is fogja majd várni a gyerkőcöket. Közben pedig a szülők élvezhetik a tópartot, a gazdag gasztronómiai kínálatot, lesznek kézműves sörök, ginalapú koktélok, helyi borok, különféle sós, édes finomságok, de hozhatnak is magukkal ételt, italt, hozhatják a kis piknik takarójukat, amik leteríthetnek a fűbe itt a férfi strandon, és élvezhetik a gyönyörű nyári délutánt és estét.
3: Akkor elmondható, hogy korosztálytól függetlenül bárki részt vehet a rendezvényen.
4: Igen, hát igyekszünk minden rendezvényünket úgy szervezni, hogy gyerekprogramok is legyenek, de ugyanúgy felnőtt és idősebb vendégek, látogatók is jól érezzék magukat.
3: A helyszín adott, Palics gyönyörű, és most a férfi strand részen lesz ugyebár a piknik. Igen. Egy kicsit erről is beszéljünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Tehát lesz egy rész, ahol a takarók le lesznek terítve, mindenki, aki hozza magával, igen, akkor a másik részen a gyerekprogramok, vagy hogyan kell ezt, igen, elképzelni?
4: A férfi strand bejáratától le lehet tenni a piknik takarókat, ugye ez a hely arra van előre látva, és a haláscsárda mögötti rész, ahol a játszótér is van, főleg itt lesznek a gyerekprogramok, itt lesz ugye a légvár, itt lesznek asztalok, ahol majd a gyerekfoglalkozások fognak zajlani. Velünk lesz még, amit nem mondtam, Zakár Otto, street art művész, ő pólókat fog festeni, kellett választani különböző mintákat, lesznek palicsi motívumok is, amik aztán rákerülhetnek a pólókra, lehet hozni pólókat, de azt is majd a helyszínen is meg lehet

0: vásárolni, úgyhogy ez is egy különleges élmény lesz.
1: És hát a zenei kínálat is adott.
0: Igen, igen, DJ is lesz, aki szórakoztatja majd az ide látogatókat, és hát ugye a gyerekfoglalkozás ideje alatt is lesznek majd különféle zenék.
1: A részvétel teljesen ingyenes, ha jól láttam, igen, a programot. Arról is beszéljünk, hogy azért a piknik után még nem ér véget az este, filmvetítéssel zárul a program.
0: Igen.
1: Mi lesz vetítve, és ez is ott lesz a helyszínen?
0: Igen, igen. Az Abázia mozival együttműködésbe fogjuk levetíteni ezt a filmet. Egy nagy vászon lesz kihelyezve szintén a halászcsárda mellett. Vannak ugye nekünk ilyen lézibegjeink, babzsákjaink, amiket kiteszünk, úgyhogy lehet élvezni a filmet, ami a Vendég a francia kastélyban elnevezésű film, ezt eredeti nyelven fogjuk vetíteni, szerb nyelvű fölirattal, és hát persze a mozi az pattogatott kukoricával az igazi, úgyhogy ezt is biztosítjuk az ide látogatóknak, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Tehát akkor, ha jól láttam, 4 órától kezdődik, igen, a program, és akkor a filmvetítés pedig este, szerintem már mikor lemegy a, igen, nap nyilván, igen, akkor 9 óra?
0: 9 órától, igen, igen, igen.
1: Nagyszerű. Hát akkor mindenkit invitálunk a Palicsi piknikre, és mielőtt még tovább haladnánk, mit jelent számotokra az, hogy több ilyen közösségi programot szerveztek Palicson. Akár csak meg lehet említeni, hogy vasárnaponként a zenepavilonban nyári koncertek zajlanak, most ez a piknik, tehát azért sok-sok esemény történik Palicson.
0: Igen, igen, hát ugye Palics több arcát szerettünk volna bemutatni, ezért volt az idén nyitó családi nap például a Homokos strandon, hogy a Homokos strandra is visszajárjanak az emberek, ugyanígy a Férfi strandra is, hogy jöjjenek az emberek, ne csak amikor rendezvény van, egyébként is látogassanak ki, gyönyörű ez a hely is, délutánonként el lehet jönni sétálni, és ezért is van sok programunk, szinte minden hónapban legalább egy nagyobb rendezvényünk van. Hát a koncertek az zenepavilonban pedig egy hagyományos rendezvénynek számít, itt is egy nagyon régi hagyományt szerettünk volna feleveníteni, amikor is az itt sétálókat szórakoztatták a helyi zenészek muzsikával, és ezt is most ugye visszahoztuk az emberek közé. Vasárnaponként, jövő vasárnap folytatódnak a koncertek, most a piknik miatt ugye nem lesz, mert most más program van, de jövő vasárnaptól például Lily and Blue poprock slágerekkel fog fellépni, utána muzika, majd a Muzika Brillant, és aztán szeptember 6-áig zajlanak ezek az események, ahol a Szabadkai Zeneiskola fog fellépni utolsóként, és hát utána már jönnek a szüreti napok, szeptember 12-13 hétvége, az pedig ugye a szokásos rendezvény a Vigadó körüti téren.
1: Érdemes akkor követni a rendezvényeket. Igen. Hol tudják az érdeklődők, a hallgatók, akik most hallgatnak bennünket, hol tudnak tájékozódni a rendezvényekről?
0: Közösségi médiákban nagyon aktívak vagyunk, ugye Facebook, Instagram, TikTok, piknikkel kapcsolatban is rengeteg videónk, posztunk jelent meg, van egy ilyen tájékoztató jellegű videó is, ahol pontosan bemutatjuk, hogy melyik helyszínen mi lesz pontosan, és hát a honlapunkon is mindig megjelennek az aktuális információk a rendezvényeinkről, illetve egyéb tudnivalók, ami Palicson történik.
1: Tehát akkor augusztus 2-án, vasárnap 16 órától mindenkit szeretettel vár a Palicsi piknik a Férfi strandon. Bálint Novák Mirellának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én kívánok nagyon sok érdeklődőt és nagyon jó hangulatot vasárnap.
0: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várjuk, hozzák a piknik takarójukat, piknik kosarukat és a jó kedvüket.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak. Nálunk a nosztalgia a divat.
0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Különleges rendezvényre invitálom a hallgatókat. Oromiak 9. nagy világtalálkozója és 5. sörfesztivál holnap augusztus 1-én az Arany János Általános Iskolában lesz megszervezve. Gyerekprogramok, tehát sörfesztivál, koncert, főzőverseny, sőt az iskola udvarban még oldtimer járművek kiállítása is lesz, valamint az iskola előcsarnokában is lesz egy kiállítás, ami pedig az Orom helyi közösség térségének keresztjei lesz kiállítva, és a kiállítottak fényképével és történetével együtt. Ugyebár a gyerekprogramokon zenés, táncos, mesejáték gyerekeknek, ami pedig a sörfesztivált illeti, hát bizony ügyességi játékok is lesznek, itt gondolok a sörpongra, de lesz sörivó verseny, és még kriglitartó verseny is. Ami pedig a koncerteket illeti, 20 órától az Eridanus együttes, 22 óra 30 perctől pedig a Perpetuum Mobile lép föl. Hát a rendezvény teljes ideje alatt kirakodó vásár és Laci konyha, valamint lovas kocsikázásra is lehetőség van. Úgyhogy mindenki, aki úgy érzi, hogy részt venne egy igazán tartalmas családi napon, az mindenképp látogasson el erre a rendezvényre, hiszen kicsiket és nagyokat egyaránt várnak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

13 óra 49 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk, ennyi fért mai műsorunkba. A délutáni órákban is maradjanak velünk, hiszen a 14 órai híreket követően Mérleg című műsorunkból megismerhetik a magyar csernyei Szilágyi László borászt. 16 órától híradó, majd a délután folyamán zenei válogatásunkkal ritmust adunk a nap hátralévő részének egészen 18 óráig, amikor is Hangjegy koktél szól majd itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 20 órától pedig a Nosztalgia szárnyán elhozzuk önöknek a legjobb exiós slágereket. Holnap reggel a vallási műsorok után ismét velem ébredhetnek, várom önöket a mozaikban, két magyarországi krimi íróval hallhatnak majd egy beszélgetést, valamint Bánátba is utazunk egy kicsit, ahol a Bánátikum Egyesület megszervezi a verbicai lakodalmat. Szervező mondja majd el a részleteket, és természetesen piaci körképpel is érkezem. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédi Szuzanna, műszaki munkatársak délelőtt Nagy Viktor volt, a folytatásban pedig Sóti Tamás van itt önökkel. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást, találkozunk!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a bezdáni szivattyú állomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már leállt. A gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkotrásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül ma reggel Szentendrén a rendszer túlterhelése miatt, közölte a magyar miniszterelnök a Facebook oldalán. A honvédség két tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segít a helyzet rendezéséig, írta Magyar Péter. A miniszterelnök azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. Szentendre honlapján azt közölték, hogy az önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT önkorlátozásra figyelmeztető felhívásainak ellenére szerda éjszaka kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pizsmány felső részén, emiatt jelentkeztek ellátási zavarok. A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett. Az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte a kormányfő, mert, mint mondta, nagyon hiányzik ez a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban adott interjúban hangsúlyozta, program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdeképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar, ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint.
2: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen leülni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
4: Időjárás.
5: Közlekedés. A mindennapok hírei
4: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztő Szabó Hangya Terészt hallják. Mai műsorunkban a gazdaság, a gazdaságosság oldaláról beszélgetünk, borászatról és gasztronómiáról. A beszélgetések az 5. Palicsi nyárhangoló fesztiválon készültek, ahol a tavalyihoz hasonlóan újra megszervezték a borutcát is. Igaz, hogy a borászok nem az egész Kárpát-medencéből, hanem Vajdaság számos vidékéről érkeztek, de kínálatukat már gasztrofesztivál is kísérte. A Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének célja, hogy összefogja a vajdasági magyar borászokat, elősegítse a szakmai fejlődésüket, támogassa a minőségi borkészítést és népszerűsítse a régió borait határon innen is túl. Mert azt vallják, hogy az összefogás és a közös célok mentén haladva jelentős eredményeket érhetnek el. Éppen ezért minden évben új lendülettel, bővülő tagsággal és nagy tervekkel vágnak neki a munkának. Az egyesület egy saját szakmai laboratóriumot is fenntart Zentán a minőségi borok előállításához. Ebben az évben szép számban jelentek meg a vajdasági borászok a palicsi eseményen, mert így ismerik meg a borkedvelők a vajdasági borok ízét és aromáját, és nem utolsó sorban a borászokat is, mondta el rádiónknak Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke.
3: Ezen a bor utcán vagy borfesztiválon, amely csatlakozott a nyárhangolóhoz, tavaly is itt voltak a vajdasági borászok, de nem ilyen nagy számba. Kedvet kaptak a Kárpát-medencei pincészettől, hogy ugyanígy megrendezzék, vagy hasonlóan, mint ahogy tavaly a nagy sikert aratott bor utcát?
4: Igen. Egy szóval ezt nagyon egyszerű megválaszolni, viszont azt gondolom, hogy egy nyárhangoló fesztiválon vagyunk, és ehhez szükség van ahhoz a jó hangulathoz, a jó kedvhez, és ahhoz mi más kellene jobb, mint a Bor utca, ahol egy kicsit beszélgetni tud az ember, egy kicsit kóstolgatni tud, és utána el tud menni élvezni akár egy kiállítást, megnézni akár egy koncertot, végighallgatni, majd újból vissza tud ide jönni, és az mellett, hogy a borokat meg tudja kóstolni, még egy, és utána el tud menni élvezni akár egy kiállítást, megnézni akár egy koncertot.

0: fesztivál, és ebből igazából egy hagyományt tudunk kialakítani.
1: Azért kíváncsi vagyok rá, hogy a Vajdasági Magyar Borászoknak lendületet adott ez a tavalyi rendezvénynek a sikere?
0: Igen. A borászoknál azért válaszolok mindig ilyen egyszerűen, mert tényleg nagyon egyszerűek ezek a válaszok. A borászok szeretik magukat jól érezni az ő saját rendezvényeiken is, és ehhez kellenek a látogatók, és kellenek azok a visszacsatolások a vendégektől, akik megkóstoltak egy-egy bort, és megtalálták náluk a kedvükre valót. Viszont azért kell több borászat, mert mindenkinek egy borászatnál nem lehet a kedvence bármelyik bor, tehát mindenhol meg kell találni azt a bort, ami neki igazán ízlik, és ami jól tud esni, és most talán egy játékra is felhívnám ma, mert említettem a gasztronómiát, tehát, hogy próbálják meg, hogy milyen egy húsételhez egy bort inni, próbálják meg, hogy milyen a csokoládéhoz, vagy egy jó halászléhez, ami itt készül, milyen mellé egy bor, és hogyan esik, akár ugyanaz a bor is, teljesen más élményeket fognak kapni. A felnőtteknek is kell a játék, úgyhogy ez egy nagyon jó játszótér lesz itt a felnőtteknek.
1: Úgy tudom, hogy a szervezet még mást is eltanulta a Kárpát-medenceiektől, gondolok itt arra, hogy megválasztották az év borászát.
0: Igen, szükség van egy picit arra is, hogy egymást egy kicsit kiemeljük, egy talán felnyissuk egy-egy borász, kiemeljük a közösségből, és hogy megtaláljuk azt, hogy ki volt az idén a legeredményesebb, hisz mikor ez megtörtént, ez a Jégtörő Mátyás borversenyen történt meg, tényleg kimagaslóan a legtöbb aranyérmes bort ő volt az, aki elkészítette, és úgymond meg is mutatta nekünk, hisz nem elég csak saját magadnak élvezetére készíteni, azt kell mondani, hogy mások is ezt elismerjék, tehát így kell tenni.
1: Arra kérem elnök urat, hogy sorol-e, hogy mely borászok vannak jelen ezen a borfesztiválon?
0: Hát mindenféleképp az előbb említettem már az Amstad borászatot, a Dimalis borászatot, a Molin Winery-t, a Brinza borászatot, a Zvonko Bogdán borászatot, a Bálint borászatot, a Klinocki borászatot és a Szaulich megy borászatot. Teljes Vajdaság területéről érkeztek, tehát nem csak innen, hisz a Dimalis az Bácskas útfalváról érkezett, a Molin Winery az Magyarcsernyéről érkezett, ugye a Bálint pincészet innen a Magyar Kanizsáról érkezett, de itt vannak Topolyáról és Bajmokról is, úgyhogy én azt gondolom, hogy vagyunk többen egy kicsit, tehát több jellegű bort kóstolhat, nem csak a homoki borokat, nem csak a lösztalajon, illetve hanem egy kicsit agyagosabb talajon kifejlődött vagy készített borokat is.
1: Készülnek-e arra, hogy jövőre is valami hasonlót, vagy még jobbat, vagy különlegesebbet szervezzenek, ugyanígy összefogva a nyár hangoló szervezőivel?
0: A Palicsi tó és ez a környezet, amivel itt találkozunk, egy olyan kiváló környezet, hogy talán még többet megérdemelne. És ehhez, hogy borászok még többen jöjjenek, ahhoz még több vendégre is van szükség. Beszélgessen velünk, és ismerje meg a sajátunkat, ismerje meg a saját környezetének az értékeit.
1: Meg kell említeni, hogy oktatják is a saját borászaikat, még ennek a rendezvénynek a keretében is, ugye?
0: Igen. Jelen pillanatban a rendezvényen a borászok fognak egyfajta oktatást tartani, viszont természetesen egész éven át tartanak az oktatásaink, és ami nagyon nagy eredmény is, itt már említettem is, az a borlaboratóriumnak a szolgálatba állítása, ahol az idejében már 1000 mintá fölött vagyunk, tehát használják. Ez tényleg egy olyan hiánypótló berendezés volt itt a Vajdasági Magyar Borászok körébe, mert hogy az eredmények ezt mutatják, a mintáknak a száma ezt mutatják, hisz végig kísérjük egészen a szőlőnek a fejlődésétől a bor palackozásáig, és nincsen meg beteg borok. A legrosszabb, hogyha így egy picit szakmai szemmel is szólhatok, mikor valaki egy vendégnek, egy kóstolónak beteg bort adunk az asztalára, és ez az, amit elsőként ki akarjuk szűrni, és azt gondolom, hogy ez egy felfele ívelő tendencia, és nagyon gyorsan kisikerül szűrni, hisz borversenyeken is részt veszünk, és az mellett, hogy a szubjektív borbírók által kóstolt boroknak az eredményét megkapják a laboratóriumi eredményeket is, és tudnak ebből fejlődni, úgyhogy nagyon bízok abban, hogy innen már csak az a lépés hiányzik, hogy ki tudjunk lépni a nemzetközi piacra, és a vajdasági borokat ne csak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában jegyezni tudják.
1: Akkor egy pillanatra arra kérem, hogy felejts el, hogy elnök, és mondja meg, hogy jók a vajdasági borok.
0: Én nagyon szeretem a borokat, hisz magunk

0: és készítünk, vagy én magam is készítek bort, és én nagyon szeretem a vajdasági borokat kóstolni. Van szerencsém is, tehát azért azzal, amit már az előbb említett, hogy elnöki funkcióval, szakmába vágóan el kell látogatni a borászokhoz, és a borászok megkínálják ilyenkor az embert egy örömmel, egy pohár borral, és ezt megkóstolja is, tényleg jó borok vannak, és ajánlani tudom, és szívesen viszek ajándékba barátoknak, ismerősöknek, vagy pedig, hogyha protokollárisan látogatunk el valahova, akkor is csak is vajdasági borokat viszünk.
1: A Bánáti borvidék Szerbia egyik legfontosabb történelmi bortermelő területe. A térség legfőbb szőlőfajtái közé tartozik az olasz rizling, a rajnai rizling, a chardonnay és a kreaca. Bánságban számos kisebb családi pincészet és egy hagyományőrző egyesület kínál borkóstolókat, főként a nyári és őszi időszakban. A borászat fejlődéséhez az is hozzájárul, hogy mind többen vállalkoznak szőlőtelepítésre és borkészítésre, mellék, illetve főtevékenységként. Annak ellenére, hogy nem rendelkeznek nagy családi hagyományokkal, a magyar csernyei Szilágyi László bátran belevágott a tevékenységbe, és Palicson egyedül képviselte az egész bánsági régió borászatát.
2: Egy fiatal borászatról van szó, mely 4 éve alakult, szőlészetünk néhány évvel korábban, jelen pillanatban 2 hektáron szőlészkedünk. Tradícióra mondhatjuk nyugodtan, hogy mi vagyunk az első generációs borászok, tehát mi nem tudunk avval dicsekedni, hogy hanyadik generációsak vagyunk, majd csak a mi utódaink fogják ezt elmondani, reméljük. Viszont ismerettségnek köszönhetően, szakmának is köszönhetően olyan borász kollégáink vannak, akik arra segítettek hozzá, hogy több évet, akár több 10 évet is előre tudjunk lépni, és olyan fortélyokat osztottak meg velünk önzetlenül, amelyek hozzásegítettek, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagyot fejlődjünk. A mi régiónkban kevés borászat van, nem is tipikus, ugye szőlő és borász régió, viszont, amint említettem, 100 éve is bort készítettek ezen a területen, és nem is tipikus bánáti talajról, kötött talajról van szó, hanem egy ilyen kötöttebb talaj, homok talajjal keverve, amit a szőlő nagyon szeret, és hát ennek köszönhetően magas minőségű borokat tudunk készíteni, amely ugye a versenyek, a borkóstolók, a borversenyeken, akár nemzetközi bírák által is elismert eredményt kaptak.
3: Mit gondoltak magáról a barátok, a szomszédok, mikor meghallották, hogy maga komolyan borászattal szeretne foglalkozni, anélkül, hogy örökölt volna valamit az édesapjától, vagy a nagyapjától, vagy a nagybácsitól, valamilyen tudást, illetve azt mondják, hogy szeretni kell a borászatot, másképp nincs jó íze a bornak.
2: Igen, a borászat sűrűn hozzá, oda szoktuk hasonlítani, mint a főzés. Tehát ha el is mondjuk, hogy hogy kell a kinti bográcsost megfőzni, ugye akinek nincs hozzá affinitása vagy érzése, az nem tudja azt megtanulni. Tehát egy érzés kell hozzá, elsősorban szeretni kell, másrésztből pedig az éveket is nagyon jól kell értékelni, hogy tudjuk, hogy egyes borokat milyen technológiával, hol kell leállni, hol kell hosszabban tartani a bogyón tartást a bornak, stb. Stb. Viszont mi lassan kezdtük ezt, és nagyon gyors léptekkel indultunk bele, úgyhogy a szomszédoknak, barátoknak nem is volt ideje talán, hogy kritizáljanak bennünket. És elejétől kezdve szakemberek tanácsadásával is, és a mi hozzáértésünkkel, ugye utána tanulásunkkal mondhatjuk nyugodtan, hogy az elejétől minőséges borokat próbáltunk készíteni, hogy minél gyorsabban, minél többen megismerjenek bennünket, és hogy senki ne csalódjon a minőségben is, ezáltal ennek köszönhetően minden borászatnak természetesen nagyobb lépteket tud előre adni, és ezáltal ugye...
3: Ez a 4 év alatt volt rá példa, hogy ki kellett önteni a bort?
2: Hála Istennek nem volt ilyen példa. Hűtéssel készítjük a borokat, ami nagyban hozzásegít, hogy a borokat ne kelljen ugye kiönteni. Sok borász kollégánk, mikor indultunk, ezt javasolta, hogy tehát a hűtést, a fermentáció során ugye a kontrollált fermentációt, és utána természetesen a borok megőrzésére nagyon fontos a hűtés, főleg a fehér boroknál. Ők kiöntöttek nagyon nagy mennyiségeket, mi már nekünk elmondták, hogy ezt hogy kell csinálni, és köszönhetően nekik is természetesen olyan borokat készítettünk, amelyet hál' Istennek nem kellett kiönteni.
3: Milyen fajta szőlőket ültettek, és azokból milyen borokat tudnak készíteni?
2: Fehér bor, szőlő, mivel hogy a fehér borok most talán a legpopulárisabbak, ugye nálunk is ugyanúgy, mint a világon, a vörös bor egy kicsit hanyatlóban van a fogyasztása. Fehér bor, szőlőből olasz rizlinget és tamjanikát ültettünk. A tamjanika egy nagyon érdekes és populáris fajta, egy muskotályos borszülőről van szó, amely nagyon hasonlít a sárga muskotája, viszont egy külön klón, és gondolom, hogy mi vagyunk a legjobb északabbra, akik a tamjanikát valójában ültették Vajdaság területén. Továbbá egy olasz rizlinget ültettünk. Az olasz rizlingben az az előny, hogy egy karlócai klont ültettünk el, az SK54-est, amely itt lett kiszelektálva Karlócán. Olasz rizlinge mindenkinek van, mi viszont hoz akartunk adni egy vajdaságit, valamit, ami a mi borászatunkban is jelen lesz, úgyhogy ezt az SK54-es klont ültettük el, amelynek vannak sajátosságai, mint más aromája van, egy kicsit ugye ellenálló, bőtermébb, stb. A vörösbor szőlőből kékfrankosunk van, viszont a kékfrankosból csak is és kizárólag rozét készítünk. Nagyon populáris a rozéborunk, és nagyon jó eredményt ért el. Ő lett a kategóriában az első a Feketicsi borversenyen, és nagyon nyermes bor lett. Vörösbor szőlőből pedig egy házasítást, Cabernet Sauvignon Merlot készítünk. A vörösbor szőlőnél és a vörösbornál az a specifikus, hogy meg kell feleljen az év a szőlőnek, ugye, hogy egy nagy bort lehessen belőle készíteni, de az elmúlt két évben mondhatom nyugodtan, hogy igenis megfelelt az év a vörösbor szőlőnek, és kiváló minőséget értünk el.
3: Meddig tudnak előre gondolkodni? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy hát meg lehet-e élni a borászatból, illetve hogy hogyan szeretnék bővíteni, fejleszteni, talán még rétegesebbé tenni a kínálatukat.
2: Nagyon fontos egy vízió, mint minden szakmánál, minden privát szakmánál, vagy akár minden olyan szakmánál, amit az ember szívesen űz, vagy elkezd csinálni, hogy a végére talán minél pontosabban meghatározzuk, hogy mit akarunk elérni. És azfelé induljuk, fejlesszük a saját üzemünket, ezáltal ugye a borászatot is. Nagyon fontos a borászatnál, hogy tudjuk, meddig akarunk elérni, milyen kapacitásig, mivel az objektumok, ugye a tartályok, mindet össze kellene hangolni a majdani mennyiséggel. Tehát lehet természetesen fejlődni, és nagyobb gépeket vásárolni, utána akár présről van szó, ugye, akár pumpákról, viszont a tartályokkal már lassan egy víziója kell, hogy legyen az embernek. Mint minden szakmában nagyon nehéz az értékesítés, ma már nem úgy működik a piac, hogy oda jönnek házhoz, és akkor eladunk 10-20-30 ezer liter bort. Nagyon sokat hozzá kell tenni ahhoz, hogy a borunkat el tudjuk adni, ennek az alapja mindenféleképp a minőség, másrésztből kell egy kis akarat is hozzá, kell egy kis rátermettség is, ugye, hogy hol jelenünk meg, kinek adjuk el a bort, és természetesen is küzdelem is a konkurenciával, ami mindig jó jön, hogy a mi borunk legyen ugye az első.
3: Ki maguknál a piáros, a felesége?
2: A reklámot közösen szoktuk általában készíteni, de általában én szoktam valójában a reklám részét, tehát a marketing is a reklám részét, mivel hogy egy másik szakmából kiindulok, amit űzök, tehát eladással foglalkozunk ezáltal, ugye már mondhatom, hogy nyugodtan, hogy a vérben van az eladás is, tehát van hozzáérzésünk.
3: És még csak annyit, az Egyesület mennyire segíti az előrehaladást, a tanulást, mert úgy tudom, hogy rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, tudnak nagy tudású szakmabeli tudósokkal akár találkozni és tanulni tőlük.
2: Nagyon fontos az Egyesületnek a működése. Már több ízben előadást is tartottunk, amely nagyon-nagyon hasznos volt, tehát erős előadáson vettünk részt. Továbbá professzionális borkóstoló is volt, amely szintén hozzásegített, hogy jobban tudjuk talán értékelni és meghatározni a saját borainknak a helyét, mikor ugye elkészítjük, és ilyen minős szomelierek és borszakértők jöttek Magyarországról, akik ugye egy kurzuson vittek keresztül bennünket, természetesen végén vizsgázás is volt, és borbírói vizsgát is tettünk. Ez egy nagyon hasznos kurzus volt. Az Egyesület, mint mondjuk a vajdasági magyar borászoknak a úgymond az ernyő szervezet, egy nagyon fontos egyesület, mivel az ilyen helyeken közös erővel, ugye közös organizációval, közös úgymond ismerettséggel jelenünk meg. Meg szoktuk beszélni, hogy hogy fognak történni a dolgok. Mindenkinek megvan a saját bora, a saját elképzelése, és ezáltal jobb eredményt tudunk elérni. Pályázatokat is, akár a hazaiakat, akár ugye a magyarországi prosperitáti pályázatot is használjuk. Tehát ezáltal is a borászat, tehát az, mint az Egyesület is hozzásegített sokat, viszont természetesen mi önerőből is nagyon sokat pályáztunk, és nagyon sokat hozzásegített, hogy talán egy nagy lépést tegyünk előre, mivel mindig a kezdetleges investíció az, ami a startban a legfontosabb. Tehát még nincs meg a tőke, amivel induljunk, és itt a gépeket mondhatom nyugodtan, hogy 10-20 ezer eurós tételekről beszélünk, amit egy kezdő vállalkozónak azért nem könnyű kiboxolni.
3: A saját és a családja jövőjét a borászatban látja?
2: Jelenleg még egy ötvözés van, ugye egy munkahely és a borászat között, de egy olyan víziunk van, hogy a az elkövetkező 10-15 évben azért egy önálló útra hájunk majd a borászattal, akár kibővítve egy borkóstoló a turisztikai részleggel, de az a víziónk, hogy igenis, ebből fogunk megélni.
3: Sok sikert kívánok!
1: Jobban ízlik a bor, ha néhány finom falattal megalapozzák a kóstolást, ezért szerveztek a Nyárhangoló Fesztiválon gasztronómiai bemutatkozást is. A frissen sültek és főttek mellett hidegtálas kínálat is volt, így aki éppen sült karajt vagy halászlét ízlelt volna, volt rá alkalma. A legérdekesebb harapnivaló viszont a mangalica, a sertés, valamint a lókolbász és szárított pecsenye bizonyult. Ma már újra egyre népszerűbb a lókolbász csemege, amely különleges, hagyományosan érlelt, füstölt módon készül, jegyezte meg a kishegyesi Faragó Csaba, Vágóhíd tulajdonos.
4: Vágóhíd egy családi vállalkozás, ami 1958-ban alakult. Mi jelen pillanatban a harmadik generáció vagyunk.
3: Akkor volt kitől megtanulni a szakmát?
4: Tanuljuk. Mai napig.
3: Nagyon érdekes a kínálatuk, mert hogy lóhússal is dolgoznak. Divat még a lóhús?
4: Inkább azt mondanám, hogy ritkaságra számít a lóhús, és ezért tudunk vele fönnmaradni a piacon.
3: És hogyan szerzik be a nyersanyagot?
4: Hát a húsokat, a nyersanyagot úgymond helyi termelők biztosítsák, akik már 20-30 éve arra szállítanak.
3: De azt hallottam a feleségétől konkrétan, hogy a lóhúsnak a felhasználásához külön engedély kell.
4: A vágásához.
3: Igen, és maguk végzik?
4: Igen, megvan hozzá minden engedélyünk. Így hivatalosan tudunk mindent csinálni. Szóval a vágással, a feldolgozásig, az értékesítésig keresztül mindent mi végzünk.
3: Melyik hússal nehezebb bánni?
4: Egyforma szerintem. Annyi ló egy picit szárazabb hús, oda kell figyelni rá, de viszont megvannak rá a receptúrák is.
3: És mi minden készül lóhúsból?
4: A lóhúsból jelen pillanatban kolbászt csinálunk, kulent és szárított húsdarabokat.
3: Itthon el tudják adni, vagy kiszállítják, vagy elszállítják vidékre, mert nagyobb az érdeklődés.
4: Hát a Vajdaságban is nagyra az érdeklődés, kevés helyen lehet megvásárolni, de ugyanúgy szállít. Szóval úgy mondom, hogy Szabadkától Belgrádig szállítunk.
3: És meg lehet élni ebből a tevékenységből?
4: Igen, meg lehet élni. Nem könnyű, minden nap kihívásokkal néz szembe az ember, de nem szabad feladni.
3: Kiegészíti egymást a kétféle húsnak az értékesítése? Arra gondolok, hogy ugye a sertéshúsból is földolgoznak, hasonlóan van itt a kínálatukban kolbász is, meg szárított hús is, meg a lóból is. Melyik a kifizetődő?
4: Hát most a kifizetődő...
3: Aztán... Nem számszerűen, csak így ránézésre.
4: Hát inkább azt mondom, hogy a ló után nagyobb az érdeklődés. Az véget már ritkaságnak számít. Egyelőre azt felé próbálunk meg. Szóval amit a piac diktál, azt kövessük.
3: Akkor a sertéshúsból mi készül? Abból is kolbász készül csak földolgozvárulják, vagy nyershúsként is?
4: Hát a sertéshús többféleképpen a szárjuk tőkehúsként is, és földolgozzuk is.
3: Állandó vevőik vannak, vagy piacoznak, vagy van üzletük?
4: Két üzletünk van, Kishegyesen és Verbászon.
3: Szabadkán is volt?
4: Szabadkán csak volt, jelen pillanatban nincs.
3: És Topolyán is van üzletük?
4: Topolyán ott csak volt, jelen pillanatban piacon vagyunk, jelen heti kétszer. Igen, meg lehet élni, fönntartani családot. Ugyanúgy, mint minden másik iparág, úgymond vannak nehézségek, nem szabad feladni, csinálni kell. Néha erősebb a piac, néha gyengébb, ugyanúgy a konkurencia. Mindig a minőségre kell törekedni, és szerintem ebben fönt tudunk maradni.
3: Minőséget említ, ez azt jelenti, hogy fejleszti mindig a gyártást, úgymond a feldolgozást, vesz új gépeket, berendezéseket?
4: Nem olyan értelemben gondoltam, a régi hagyományos technológiával dolgozunk, hanem a minőségre törekszünk, hogy mindig ugyanazt a minőséget tudjuk a vevőnek adni, szóval januártól decemberig ugyanaz legyen a minőség, és akkor ebben tudunk fönnmaradni a piacon, szóval nem ingadozik a minősége.
3: Melyik féle áruból tudnak legtöbbet eladni?
4: Hát most ezt így össze nem számoltam, őszinte legyek, de szerintem fele-fele. Ló és sertés, vagy mangalica, mert az is van a kínálatunkban, próbálunk avval is kicsit betörni a piacra, de mondom, a sertés, a ló az megy.
3: És említette, hogy maga a harmadik generáció lesz negyedik, aki folytatja ezt a fajta igencsak nehéz szakmát, de hagyományos szakmát sokat lehet tanulni.
4: Hát azt majd meglássuk még, hogy a mostani fiatalság mit választ. Abban még nem tudunk beleszólni.
3: De hogyha ezt választják, akkor nyilván kisegítik őket az útra.
4: Hát persze, ez természetes dolog. Ugyanúgy, hogy minket segítenek, ugyanúgy segítsük őket.
3: Hogy tetszik ez az ötlet, hogy a tavalyi borutca bővült a gasztronómiai kínálattal? Összepasszol a borral, Például a lóhús. Milyen bort kell inni a lóhúshoz?
4: Hát szerintem...
3: Vöröshúshoz vörös?
4: Vöröshús, vörösbor. Gondolom én. Ezek összevágnak, de... Jó, azt tudom, hogy a most a borutcom és a gasztronómi összevág, mert akárhova elmegyünk, különböző borfesztiválokra, borutcákra, mindig van egy gasztrosarok, ahol az ember tud falatozni.
3: Csak arra csúszik a jó bor, hogyha van egy jó alapja, nem?
4: Így igaz. Az alap az fontos.
1: A mérleget hallották, mai műsorunkban a Palicsi Nyárhangoló Fesztiválon megszervezett borutca résztvevőinek képviselőivel beszélgettünk a bor és a gasztronómia gazdasági jelentőségéről. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra.
5: Mi interjúk,
6: a vajdasági magyarságot érintő témák,
5: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
6: Mérleg.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Reklámot hallottak.
4: Mi feltesszük a kedvenc lemezét.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a bezdáni szivattyú állomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már leállt. A gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkotrásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül ma reggel Szentendrén a rendszer túlterhelése miatt, közölte a magyar miniszterelnök a Facebook oldalán. A honvédség két tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segít a helyzet rendezéséig, írta Magyar Péter. A miniszterelnök azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. Szentendre honlapján azt közölték, hogy az önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT önkorlátozásra figyelmeztető felhívásainak ellenére szerda éjszaka kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pizsmány felső részén, emiatt jelentkeztek ellátási zavarok. A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett. Az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte a kormányfő, mert, mint mondta, nagyon hiányzik ez a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban adott interjúban hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar, ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint.
6: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
4: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: SMR.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ahol a régi slágerek tovább élnek.
4: Itt hallhatatlan előadók
0: és legendás zenekarok dalai szólnak.
5: Szabadkai Magyar

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor a híradó témáiból. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában. A ma esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet, a Dunamenti erőmű jelentette be Magyar Péter magyar miniszterelnök. A Tisza frakció hétfő és a keddi parlamenti ülés elhalasztását kéri, a közintézmények díszkivilágítását pedig legkésőbb hétfőtől lekapcsolják. Európa történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz szezonját éli, jönnek a részletek. Veszélybe került a vízellátórendszer Szerbiában, Magyarországon pedig energiakrízis helyzet alakult ki, illetve alakulhat, ha leáll a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje az elmúlt napokban történelmi mélypontra süllyedt, a hosszantartó asszály pedig már nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vízellátást, a hajózást és az energiatermelést is veszélyezteti. Szerbiában rendkívül intézkedéseket vezettek be, miközben Magyarországon is súlyos következményekkel jár az alacsony vízszint. Tudás Dániel riportja.
4: Az elmúlt több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe Szerbia. Erre figyelmeztetett Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter, miután megtekintette a kialakult helyzetet a Bezdáni szivattyú állomásnál. A Duna vízállása ott már jóval az a szint alá csökkent, amelyre a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer egyik legfontosabb szivattyú telepét eredetileg tervezték. A rendkívül alacsony vízállás nem csupán a csatorna rendszer vízellátását veszélyezteti. Hatással van az öntözésre, a mezőgazdasági termelésre, a természetes élőhelyekre, a halállományra, valamint a dunai hajózásra is. Az előrejelzések ráadásul további apadást valószínűsítenek a következő hetekben, ezért az illetékesek sürgősen megkezdték a csatornarendszer medrének mélyítését, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. Igor Kolákovic, a Vajdaság Vizei Közvállalat megbízott igazgatója. Mélyítjük a csatornát, így lehetőség nyílik arra, hogy nagyon mennyiségű víz jusson el a szivattyú egységekhez. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően továbbra is elegendő vizet tudunk juttatni a vízrendszerbe. A kialakult körülmények miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Zombor, Kula és Verbász területén. Ez lehetővé teszi a gyors beavatkozást, rendkívüli források biztosítását és a hatóságok összehangolt munkáját. Dragan Glamočić szerint a jelenlegi helyzet arra is rámutatott, hogy a korábbi hidrológiai adatok alapján kiépített vízgazdálkodási rendszer már nem alkalmazkodik megfelelően az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A miniszter úgy fogalmazott, a jövőben át kell tervezni a rendszert, és új beruházásokra lesz szükség, hogy az ellenállóbb legyen a hasonló aszályos időszakok idején. Sajnos az előrejelzések nem biztatóak. Az eddigi történelmi mélypontot 1990-ben mérték, amikor a vízállás mínusz 143 cm volt. Pontos azonban kiemelni, hogy ezt januárban regisztrálták egy hosszabb ideje tartó apadás következményeként. Jelenleg viszont még csak most kezdődik az az időszak, amikor a Duna vízszintje a következő 2-3 hónapban tovább csökkenhet, ezért a kilátások egyáltalán nem kedvezőek. A szárazság az energetikai szektort is egyre nagyobb kihívás elé állítja. A Duna alacsony vízhozama miatt jelentősen csökkent a Vaskapu 1 és a Vaskapu 2 vízerőművek termelése. Ugyanakkor a szerbiai villanygazdaság szerint az ország villamosenergia ellátása továbbra is stabil. A hőhullám miatt ugyanakkor a fogyasztás is jelentősen nőtt, ezért az illetékesek takarékos energiafelhasználásra kérik a lakosságot. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. Arra kérném a lakosságot, hogy takarékosan és felelősen használja a villamos energiát. Ne pazaroljanak, hiszen minden felhasznált energiát meg kell termelni és el kell juttatni a fogyasztókhoz. Mindezt pedig a jelenlegi természeti adottságok is jelentősen befolyásolják. A kialakult helyzet miatt összeült a szerbiai rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara is, az ülésen pedig részt vett Gyuro Macut miniszterelnök is. A kormányfő hangsúlyozta, a vízellátó rendszer az ország jelentős részén veszélybe került, ezért elsődleges feladat az ivóvízellátás, valamint a technológiai vízellátás biztonságának megőrzése. Jelenleg nincs ok aggodalomra. Az intézkedések megelőző jellegűek. Az a célunk, hogy elejét vegyük a helyzet súlyosbodásának, és időben felkészüljünk az esetleges további kihívásokra. A Duna alacsony vízállása azonban nem csak Szerbiát érinti. Magyarországon is rendkívüli intézkedésekre van szükség. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke energiatakarékosságra és önkorlátozásra kéri az ország lakosságát és a nagyfogyasztókat, mivel a Duna minden eddigi rekordot megdöntő alacsony vízállása miatt várhatóan már hétfőn teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Ez olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhet, amellyel eddig soha nem szembesültek Magyarország történetében, hangsúlyozta a miniszterelnök.
0: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban.
4: A hűtővíz hiánya miatt kieső 2000 megawattos kapacitást ráadásul egy műszaki hiba is tetézi. A Dunamenti erőmű szintén leállt, így összesen 2400 megawatt hiányzik a rendszerből. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ország áramellátása az importkapacitásoknak köszönhetően biztosított, vészhelyzet nincs. Az atomerőmű leállása azonban havonta 50 milliárd forintos kiesést okoz.
3: A magyar miniszterelnök egyébként kijelentette, energiatakarékosság jogokból a Tisza frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Mint írt a közösségi oldalán, legkésőbb hétfőtől minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását is lekapcsolják. Európa történetének egyik legsúlyosabb erdőt tűzszezonját éli. Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Törökországban és Portugáliában továbbra is hatalmas területek égnek, százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat, a hőhullám pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat. Rózsa Krisztina összefoglalója.
2: Európa több országában is megfeszített erővel dolgoznak a tűzoltók, hogy megfékezzék a hatalmas erdőtüzeket. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Spanyolországban és Franciaországban alakult ki, de Görögországban, Törökországban és Portugáliában is újabb és újabb tüzek jelennek meg. Spanyolországban idén már több mint 200 ezer hektár égett le, ami az ország területének közel 0,4%-a. A hatóságok eddig több mint 90 ezer embert evakuáltak. Az ország az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül nemzetközi segítséget kért. A felhívásra több ország is reagált. Szerbia egy Super Puma helikoptert küldött Spanyolországba, amely bekapcsolódik a légi oltási munkálatokba. Korábban Görögország, Olaszország, Portugália és Törökország is felajánlotta segítségét. Franciaország nyugati részén a lángok eddig több tízezer hektárnyi erdőt pusztítottak el, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél kiszámíthatatlanná teszi a helyzetet. Emmanuel Macron francia elnök szerint a következő hetek különösen nehezek lesznek. Görögországban, Kréta szigetén továbbra is küzdenek a pusztító tűzzel. A mentési munkálatok során három tűzoltó életét vesztette, a környékről pedig mintegy 8000 embert, köztük turistákat is evakuáltak. Törökország déli részén helikopterek, repülőgépek és több száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, miközben az országot rendkívüli hőhullám sújtja. Egyes térségekben 50 Celsius fok körüli hőmérsékletet is előrejeleztek. A szakértők szerint a szélsőséges időjárás és az éghajlatváltozás egyre intenzívebbé teszi az erdőtüzeket. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer adatai alapján az Európai Unióban idén már mintegy 250 ezer hektárnyi terület égett le, ami megközelíti Luxemburg teljes területét. A meteorológusok szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék a leginkább érintett térségekben, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy tartsák be a tűzvédelmi előírásokat és kövessék a helyi hatóságok utasításait. Szerbiában a hatóságok közölték, a Spanyolországba küldött helikopter mellett egy másik helikopter továbbra is készenlétben marad Nizsben. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a nyílt láng használatát, lehetőség szerint távolítsák el az éghető növényi hulladékot az udvarokból, és tűz esetén azonnal hívják a 193-as segélyhívószámot. Magyarországon is fokozott a tűzveszély, tűzgyújtási tilalomban érvényben a száraz, meleg időjárás miatt. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be az előírásokat, mert egyetlen szikra is könnyen erdőtüzet okozhat.
3: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradó folytatásában. A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödéséről, politikai érdekképviseletéről és a közösségi élet fontosságáról beszélt Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában. Elkezdődött a Majsai úti körforgalom kiépítése Szabadkán. Jönnek a részletek. A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödéséről, politikai érdekképviseletéről és a közösségi élet fontosságáról beszélt Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában. A tartományi képviselő az elnöke szerint a közösség erejének megőrzéséhez elengedhetetlen a tartományi és köztársasági szintű erős politikai érdekképviselet. Vágó Krisztina a mikrofonnál.
5: 70 ezer vajdasági magyar itthon maradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke kifejtette. A számok is bizonyítják, hogy mindez nem kevesek kiváltsága.
6: Nem négy vagy néhány tucat, hanem...
5: Bálint. A tartományi képviselőház elnöke kifejtette. A számok is bizonyítják, hogy

0: pályázhattak és kaptak támogatást. Azt gondolom, hogy ezek a számok önmagában erről beszélnek.
1: A politikus kifejtette, hogy kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösségnek legyen tartományi és köztársasági szintű érdekképviselete. Juhász Bálint szerint ugyanis kizárólag így lehet sikeresen képviselni a vajdasági magyarság érdekeit és megvalósítani a közösség számára fontos projekteket.
0: A vajdasági magyar közösség politikai erejét azt itt Vajdaságban, Szerbiában kovácsolják. Az érdekérvényesítő képesség az azon múlik, hogy a belgrádi parlamentben vannak-e képviselők, van-e kormányzati szerepvállalás, együttműködés. Tartományi kormányban akkor tudunk a fejlesztésekről tárgyalni, hogyha kormányzati szerepet vállalunk, hogyha parlamentben erős frakciónk van, és nagyon fontos, látjuk azt, hogy mi a különbség, hogyha polgármesterünk van egy önkormányzatban, vagy hogyha be tudnak kopogni szórványban az emberek az önkormányzatokba, és ügyeket tudnak intézni, az mit jelent? Ez a vajdasági magyar közösség ereje, erre kell nagyon vigyáznunk.
1: A nyári közösségi eseményekről szólva a tartományi képviselőház elnöke kifejtette, hogy a sok népes rendezvény is bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösség él és élni akar. A legfontosabb kérdés szavai szerint mégis az, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni.
2: Elkezdődött a Majsai úti körforgalom kiépítése Szabadkán. A munkálatok idejére útlezárással lépett érvénybe, habár a közlekedést jelzőlámpák irányításával részlegesen továbbra is lehetségessé tették, Balogh Sára riportja.
3: Lezárt utak, zajos munkagépek. Ez a látvány fogadta stábunkat pénteken kora reggel a Majsai hídnál. Az útszakaszon útlezárásra és forgalom átirányításra kell számítani. Mondjuk is, hogy hogyan lehet átjutni a híd egyik oldaláról a másikra. A Jován Mikity és a Majsai út kereszteződése le van zárva, tehát a Majsai útról nem lehet a Jován Mikitre lefordulni, és ez fordítva is igaz. Ami pedig ezt a közlekedést illeti, a forgalmat jelzőlámpák irányítják, ezzel szabályozzák itt a forgalmat. A jelzőlámpák a Majsai hídon, illetve a Majsai út és a Bér Imre utca sarkán vannak elhelyezve. Még azt is mutatja a számláló, hogy mennyit kell várakozni, mire zöldre vált a lámpa, valamint, hogy mennyi időnk van áttérni a túloldalra. Ha valakinek sürgős dolga akad, érdemes elkerülnie ezt az útszakaszt. A körforgalom kiépítése már több évtizede szerepel Szabadka város rendezési terveiben. A csomópont az évek során egyre problémásabbá vált, mivel a forgalom jelentősen megnőtt, a Majsai hídról érkező és több irányból becsatlakozó utak miatt pedig a terep nehezen belátható. A körforgalom célja éppen ennek a veszélyes helyzetnek a rendezése. Az eredeti elképzelés szerint a körforgalom egy időben épült volna meg a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításával és a Majsai híd újjáépítésével, de végül a beruházás akkor nem valósult meg. Ez év júniusában a városvezetés bejelentette, hogy sikerült rendezni a szükséges jogi és műszaki feltételeket, így elkezdődhet a körforgalom kiépítése. Mint ismeretes, egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül köztársasági költségvetési forrásokból. A projektben a gyalogos és kerékpáros átkelők is szerepelnek. A beruházás értéke meghaladja 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. A munkálatok miatt a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala is megváltozott. Az erről szóló tájékoztatást a pannonrtv.com oldalon is megtalálják.
2: Sport. Szombaton 20 órakor fogadják hazai pályán a TSC labdarúgói a Verset csapatát. Ez lesz a topolyaiak szezonnyitó mérkőzése és egyben az első találkozója a szerb első ligában, amióta kiestek a szerb labdarúgó szuperligából. A TSC sikeres felkészülést tudhat maga mögött, a csapat magabiztosan várja az első kihívást, bár a vezetőség hangsúlyozza, hogy nehéz és küzdelmes idényre számíthatnak. A klub egyértelmű célja nem más, mint az azonnali visszatérés a Szuperligába. Nenad Milliás, a TSC vezetőedzője.
4: Természetesen a cél az, hogy minél előbb visszatérjünk a Szuperligába. Ez az egyik oka annak is, hogy itt vagyok. Szeretem a nyomást, szeretném megpróbálni megnyerni a címet, hogy első legyek.

0: Ami magát a bajnokságot illeti, nagyon jó és izgalmas sorozatra számítok. Több olyan csapat is kiesett az előző szezonban a Szuperligából, amelyeknek ugyanez a céljuk, de mellettük vannak olyan együttesek is, amelyek eddig is ott voltak a mezőnyben, és szintén fel akarnak jutni a Szuperligába.
1: A pontos idő 16 óra 17 perc, iradót hallottak.
2: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható. Búcsúzik Önöktől az eddigi hírszerkesztő Agárdi Gábor. Holnap már Maráci Barabás Mónika érkezik. A legfrissebb információkkal maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.
3: Hírek, riportok,
4: ráadásként régiós slágerek.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: színfalak mögött az orrom eltörött, mert elestem, hogy mi zajlik a színfalak mögött.
1: Ajánló következik.
2: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
3: Puff!
2: Nem varázsló, nem is jós.
4: A műsoretető
5: Kis János.
2: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
6: Manu.
2: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
7: Indul a mandula!
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
8: Legyenek ott!
2: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
2: Kis János,
8: nagy buli!
2: Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottam.

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerúttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
3: SMR.
1: SMR.
3: Önnek szól.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
12: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
7: Reklámot hallottak.
13: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A régi szép idők dalai.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallott.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hangi egy koktél.
2: Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Kezdődik a Hangi egy koktél. Berobbant a teljes turista szezon is, és a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem önöket, Csepregi Éva is kérdezi, hova a tengerre? Hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig. A Hangi egy koktél műsor mindössze abban tud segíteni, hogy a tengert, ha csak egy pillanatra is, de közelebb hozza ábrándozásaikban, amit a fent említett egyik nemzet zenei alkotásai váltanak ki. A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket le délre.
1: A ma esti adásban a Dalmát és montenegrói partokig.
6: Raznesene válima i vjetrom, tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog

prazna kuća, malo stvari ljetovanja naše, na stolu

alıyor. Samuvyek ovdje još zagledan.

azok a valamikori nyaralások felejthetetlenek maradtak. Érdemes visszaemlékezni, miért maradtak azok a régi, egyszerű nyaralások az idősebb generációk emlékezetében örökre bevésődve. Az utazás a tengerre autóval, klíma nélkül órákon át tartott. Lehúzott ablakokkal és térképpel a térdeken. A gyerekek az alagutakat számolták, míg a felnőttek a motorért és a hangjáért aggódtak. Lada, Moszkvics, Renault 4-es, Spacek és a Fityó. Ilyen autókat hajtottak, de gyakran lakókocsi utánfutóval érkeztek, ami a szerény lóerő gyengesége miatt himbálózott az autó után a boszniai lakatlan tájakon a meredek sziklák között, a dalmát és montenegrói partokig. A szállást is a helyszínen keresték, gyakran földszintes házakban, szőlőlugassal és műanyag székekkel, ahol a helybeliek pálinkával és fügéből készített édességgel kínálták a nyaralni vágyókat. Légkondicionáló berendezés még nem létezett, de délutánonként felfrissülést a naptól védő vászonredőny adott, magától érthetődő a napon persze a kopperton is segített, a hűvösben pedig a dalmát fröccs, a bevanda frissítette fel az embereket, míg a halat grillen sütötték. A nyár egyszerű volt. A gyerekek pancsoltak a tengerben, míg a szülők lapozva a napi sajtót élvezték a kávét. Az esti program séta a parton, azaz a Rivierán, és várakozás a fagylaltozásra. Senki sem követte a lájkokat, de ismerték a legjobb vízbeugrókat és azokat, akik leghosszabb ideig tartották vissza lélegzetüket a víz alatt. Valamikor a nyaralás őszinte volt. A pillanat dokumentálásának terhe vagy az ideális tartalom megörökítésének nyomása nélkül. Képeslapokat küldtek haza, melyek gyakran a tengerről való hazatérésük után érkezett meg. Az élményeket emlékezetükben hordták. Az érzések, mint a fenyő illata és a kabóca ciripelése megmaradtak, emlékezve arra, hogy milyen kevéssel is milyen sokat kaptak.

0: život je more, život je more.
1: Mi Sókovács következik a Rádió Hullámain.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: čekaću te
1: dok more diše.
2: Ongjeć koktel.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

0: Mi a rádió hullámain hajózunk, mely a földközi tenger végtelenségébe visz.
1: Hangjegy koktél a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ki emlékszik még a dubrovniki trubadúrokra?

ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: SMR
0: 107,1.

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: kell a nőnek.
1: Na tűnés.
2: A 90-es évek zenéi az SMR-ben, a 107,1-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exciós slágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Exjuslágerek.
1: Exjuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
0: tekerje fel a hangerőt, és
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a vadra!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A 70-es, a 70-es, a 70-es
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A cifrideket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Change.

0: Bond.
1: James Bond.
2: 107,1.
3: Ahol a húrok izzanak.
2: És a gitárriffek dübörögnek.
3: Szabadkai Magyar Rádió.